Erich Wolfgang Korngold D-dur hegedűversenyét Lakatos Róbert szólójával hallottuk. A komponista egy ideig a Hamburgi Városi Színház karmestere volt, az Anschluss után aztán Bécsben nem akarták bemutatni a művét, és végleg Hollywoodban telepedett le. A ráadás Carlos Gardel darabja volt.

Carlos Gardel dallamát játszotta Lakatos Róbert. A koncerten pedig ezután az Eroika szimfónia hangzott el Beethoventől. Napóleon ihlette a darabot. Beethoven a szabadság eszmének megtestesítőjét látta Napóleonban, aztán tudjuk, hogy amikor megtudta, hogy az eszménykép császárrá koronáztatta magát, dühében széttépte a kézilat címlapját.

Beethoven Eroika szimfóniáját játszotta a Vajdasági Szimfonikus Zenekar vezényelt Alekszandr Markovics. Túl sok benne a rikító és bizarr vonás, írta 1805-ben az egyik kritikus. Hát igen, de nagyszerű zene, és hát nem csodálom, hogy az akkori kritikusok nem tudtak mit kezdeni az újszerűnek ható muzsikával. Maradjunk Beethovennél.

Beethoven C-dur zongora versenyének a kadenciáját hallottuk, de nem a zeneszerző, hanem Glenn Gould szerzeményét. Lukács Geniuszas játszotta a ritkán hallható részletet. A litván zongora művész egyébként egy Chopin verseny második díjazottja volt Varsóban. Mi pedig Beethoventől halljuk most az S-dur kvartettet.

Beethoven opusz 74-es Ezdur vonós négyese, a Harfa Quartet hangzott el az oszlói vonós négyes előadásában. A darab a közkeletű melléknevét az első tétel elején, a téma bemutatásakor hallható picikátó akkordról kapta. Egyébként 1809 nyár utóján írta Baden bei Wien benne. 4 óra van.

Bach egyházi kantátáinak körülbelül 2/5 elveszettnek kell tekintenünk. A világi kantátákból is sajnos több veszett el, mint ami fönnmaradt. Ezért igen nehéz megbízható következtetéseket levonni a kantáta fejlődéséről Bach kezében, még akkor is, ha a fennmaradt művek száma jelentős és nagyjából arányos az egyes működési helyein alkotott kantáták számával. Van, amit oratóriumnak készült, van, amiknek szövegében bibliai idézetek találhatók, vagy madrigálszerű elemek. Mi most a 36-os sorszámú kantátát hallgatjuk meg.

Schwingt freudig euch empor. Boch kantátája Tuva Semmingsen, Mona Jósrud, Jerker Dalin, Frank Hefroy, az oszlói katedrális kórusa, illetve hangszeres szólisták adták elő. Boch legtöbb kantátáját egyébként Lipcsében írta. Mozarttól következik a C-dur fuvola hárfa verseny.

A C-dur fuvola hárfa verseny hangzott el, Mozart kedvenc zenéje, előadta Susanna Klintarova, Georgi Spassov és a szófiai szólisták. Amikor Mozart Párizsban járt, pártfogója egy hercegné kieszközölte, hogy fogadja őt a fiatal muzsikus, és ő rendelte ezt a művet. Most Liszt 6. rapszódiája szól.

Liszt hatodik magyar rapszódiáját Ryan DeVol játszotta. Johann Friedrich Fass a barokk korszak egyik érdekes, de elfeledett német zeneszerzője, kortársa Telemannnak és Bachnak, sőt, mindkettőjükkel baráti és szakmai kapcsolatban állott. Fass D-moll szonátáját ismerhetjük meg a Nocturnóban.

Johann Friedrich Fass démon szonátáját az amszterdami Bach szólisták adták elő. Egy fennmaradt levélben Telemann dicsérően ír Fass partitúráiról. Olyan természetes bájjal és mértéktartó bölcsességgel ír, hogy a zenéje mindenkor a léleknek is muzsikál. Ezt írta Telemann. Most Carlo Gesualdo két madrigája következik.

Gesualdo madrigáljait a King Singers énekelte. Ez a komponista Venosa hercege volt, aki feleségét és annak szeretőjét tetten érte, és mindkettőjüket megölte. Aztán újra megnősült, mert a büntetést nemesként megúszta. Hallgassuk meg most Glazunov D-dur koncert keringőjét.

Glazunov Didur koncertkeringőjét játszotta a CBC Vancouveri zenekara, vezényelt Kazuyoshi Akiyama. Glazunov szabad idejében nagyon sokat zongorázott, és a maga erejéből mindinkább megismerkedett a zeneirodalommal. Most Szergej Rachmaninov két darabja következik.

Rachmaninov opusz 2-es zeneműveit Monika Leskovár és Ivana Schwarz előadásában hallottuk. Rachmaninov nagyon népszerű volt, nagyon sokan döntöttek a zongora művészi pálya mellett az ő hatására, többek között Leonard Bernstein is. Händel F-dur szvitje következik a Notturnóban.

Georg Friedrich Händel Erdő Szitjét Alan Rasmussen játszotta. Utolsó muzsikánk ma Felix Mendelssohn, Hebridáknyi tánya, de maradjanak továbbra is velünk, mert kezdődik majd a muzsikáló reggel. Búcsúzik a Notturno minden munkatársa, a mérnök Pap Sándor, a szerkesztő Katona Márta és a műsorvezető Németh Attila.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Visszautasította az amerikai békejavaslatra adott iráni választ az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán teljesen elfogadhatatlannak nevezte a perzsa állam javaslatait. Sajtóhírek szerint Teherán Pakisztánnak juttatta el az amerikai béketervre adott kiegészítéseit, amelyek között az is szerepel, hogy Washington egyezzen bele az iráni atomprogram folytatásába. A Hondius óceánjáró újabb utasán jelentkeztek a hantavírus tünetei. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a Tenerife-n kikötött fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A beteget a landolás után 4 útitársával együtt azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el. A holland hajó 152 utassal a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett Tenerife-re, a különböző nemzetiségű utasok hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be. A fertőzésben 3 vesztették életüket, 6 további ember igazoltan megbetegedett. Emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típusa, amellyel a holland óceánjáron fertőzöttek meg, közölte Rusvai Miklós virológus, aki elmondta, a hantavírus hordozói rákcsálók, amelyek ürülékével érintkezve fertőződhet meg az ember. A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elővigyázatosság. Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Gubik László a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett szombaton az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta a miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket, az ülés délután 4 órakor kezdődik. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Aninta kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin-Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és 2, illetve 3 fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok kísérték. Egyre nagyobb területen beborul az ég, délelőtt kisebb záporok, délután már hevesebb zivatarok várhatók. A Dunántúlon és a Tiszántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 20 és 26, késő este 14 és 19 fok között alakul. 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. 90 éve született Erőd Iván, zeneszerző. Az Erkel Ferenc díjas magyar-osztrák zeneszerző, zongoraművész és egyetemi oktató zeneszerzőként minden zenei műfajban alkotott. Népzenei motívumokat, bluesos, jazzes hangzást is alkalmazott, de az opera műfaja állt hozzá a legközelebb. Erőd Ivánra emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Hat perccel 6 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Kezdjük a mai reggelt Chopin zenéjével és a G-moll Gordonka szonáta harmadik tételével. Edgar Moreau és David Kadus játszik.

Chopin opusz 65-ös G-moll Gordonka szonátájának harmadik tételét Edgar Moreau és David Kadus játszotta. 1739-ben Arcangelo Corelli hasonló sorozatának tiszteletére írta, és ugyancsak opusz 6-os sorozatként jelentek meg Handel koncerto grossói. Ebből a sorozatból hallgatjuk most a 9. darabot, a Concentus Musicus Wien játszik, Nikolaus Harnoncourt vezényel.

Handel Opus 6-os 9. F-dur koncertó grosszóját hallottuk, a Concertus Musicus Wien játszott, Nikolaus Harnoncourt vezényelt. Arthur Sullivan és William Schwenk Gilbert egyik legismertebb vígoperájának eredeti címe HMS Pinafore, amelyet magyarul gyakran ő felsége köténykéje címen emlegetnek, de közelebb áll az eredeti címhez a Pinafore ő felsége hajója változat, hiszen az angol betűszó jelentése His vagy Her Majesty's Ship, vagyis valóban ő felsége hadihajója. De azért a kötény is rendben lehet, mert a pinafore szó valóban egy köténfajtára utal, leginkább gyermekruhára, de ezt a szót színpadi művekben gyakran szóvicként is használják, márpedig ez egy szatirikus darab, ami finoman gúnyolja a brit társadalmi hierarchiát és a tengerészeti bürokráciát. Úgyhogy maradhatunk az ő felsége köténykéje címnél is. A vígopera nyitányát halljuk, a Hanover Band játszik, Tom Higgins vezényel.

0: Arthur Sullivan Őfelsége köténykéje című vígoperájának nyitányát hallottuk, a Hanoverben játszott Tom Higgins vezényelt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kettő perc múlva lesz 7:30, szóljon most Schubert, Bécsi asszonyok lendlere, Heinrich Georg Peck hangszerelésében. Az Ensemble Wien felvétele következik.

Schubertet kortársai a dalok és a táncok mesterének tartották, mintegy 400 táncot írt életművében, és ezek valóban a közönség és a kiadók körében egyaránt a zeneszerző legnépszerűbb művei közé tartoztak. Az is valószínű, hogy meglehetősen spontán írta ezeket a táncokat, gyakran a barátaival töltött híres zenés esték improvizációi ihlették a darabokat. Mi most a Bécsi asszonyok című Ländlert hallottuk Heinrich Georg Peck hangszerelésében, az Ensemble Wien játszott. Most pedig szóljon Bach D-moll Tokata és Fuga című műve, Simon Preston felvétele következik.

Bach D-moll tokkata és fuga című híres darabját hallottuk, Simon Preston játszott. Haydn következik most, akinek A-dur szimfóniája, amelyből mindjárt részletet hallgatunk, az 59-es sorszámot kapta, valójában már 1769 előtt elkészült, már pedig ekkoriban a zeneszerző az első 30 szimfóniáján dolgozott. Ezekkel együtt írhatta a valami miatt később mégis 59-es számú darabot. És azt sem tudjuk pontosan, hogy miért kapta a szimfónia a tűz melléknevet, de vannak, akik úgy gondolják, hogy a zenét később felhasználták Gustav Friedrich Grossmann Der Feuerbrunst, vagy és Tűzvész című színdarabjának előadásához, amelyet az 1770-es években mutattak be ugyancsak az Eszterházi palotában, és talán így kapcsolódott a tűz megnevezésehez a darabhoz. Hallgassuk a harmadik menüettételt Haydn szimfóniájából, a Magyar Kamarazenekar játszik.

Haydn 59. Ádúr a tűz szimfóniájának harmadik tételét hallottuk. A Magyar Kamarazenekar játszott, Tátrai Vilmos volt a koncertmester. Most szóljon Mendelssohn Hámel zongora négyesének negyedik tétele, a Bartholdy zongora négyes játszik.

0: Mendelssohn Hámol zongora négyesének negyedik tételét hallottuk a Bartholdy zongora négyes előadásában. Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrien vagyok. Megkezdődik a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Reggel 8 órakor 6 bizottság kezdi meg munkáját, ma összesen 13 testület ülésezik. Holnap további 6 parlamenti bizottságot hívnak össze. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés kedd délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán hangsúlyozta, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szemben állók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csaknem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban. Közben Moszkva szerint Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. A hantavírus tüneteit észlelték a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró egyik utasán. A francia állampolgárt repülőgépen vitték haza a fertőzött hajóról Párizsba, és a gép fedélzetén lett rosszul. A beteget 4 utitársával együtt a landolás után azonnal kórházba vitték, és szigorú karantént rendeltek el. A Hondius 152 emberrel a fedélzetén tegnap hajnalban érkezett meg Tenerifére. A különböző nemzetiségű, például amerikai, holland, ausztrál és török turisták hazaszállítása várhatóan ma fejeződik be. A felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál Zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásároljon jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
4: Maestro és Capriccio bérlet. Gál Károly zenei esték. 3 izgalmas koncertsorozat az időtálló klasszikusok és a meghökkentő újdonságok szerelmeseinek. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2026-27-es bérletei már kaphatóak a jegypénztárakban és online. Szeretettel várjuk az új évadban is. www.mso.hu.
5: Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
6: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Bach H-moll zenekari szvitje után a 199-es kantáta szól, melyben Dorothée Mills német szoprán énekel, majd Schubert 8. szimfóniája zárja a koncertet. A karmester Philipp Herrewege. A baroktól a romantikáig. Ma 20 óra 50 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Wolfgang Zawalisz karmester zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
7: Óriási repertoárt vezényelt fejből, köztük teljes Wagner operákat. Egy müncheni próbán egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért nem használ partitúrát. A válasz az volt, hogy ha már itt van bennem, miért tenném ki az állványra.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban.
8: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Hét perccel 7 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Következzék most Beethoven zenéje, és hallgassuk a 4. szimfónia nyitótételét. A Bázeli Kamarazenekart Giovanni Antonini vezényli.

0: Az első tételt hallottuk Beethoven 4. szimfóniájából, a bázeli kamarazenekart Giovanni Antonini vezényelte. Most következzék egy beszélgetés, ma este 7 órakor kezdődik a koncert, amelyről szó lesz. A BMC könyvtárában folytatódik Kanyó Dávid Pikolós gyöngyszemek sorozata, amelyről Uzsali Bence kérdezte a művészt, aki a beszélgetés után Gyöngyösi Levente művét játssza.
1: Ez a koncert egy sorozatnak a része. Mit kell tudni erről a sorozatról?
2: 9 évvel ezelőtt indítottam azzal a szándékkal, hogy minél több magyar zeneszerző komponáljon arra a kis hangszerre, amelyet én már több mint 20 éve szimfonikus zenekarban nap mint nap használok. Ez a hangszer a pikoló, úgyhogy nem árulok el nagy titkot, hogy ez alatt a 9 év alatt elég sok mű született. Nagyrészt az én ajánlásomra, felkérésemre, úgyhogy nagyon nagy öröm, hogy ismét meg tudom ezt rendezni ilyenkor tavasszal mindig ezt a BMC könyvtárában.
1: Most már akkor van tapasztalatod a pikolóra írt művekről és új művekről. Mi a tapasztalat? Hogyan kell írni pikolóra, és ez miben más, mint a fuvola irodalom?
2: Nagyon összetett dolog, mert ugye általában kétféle zeneszerzői attitűd van, hogy vagy nagyon nem értenek hozzá, és bevonják a alkotási folyamatba az előadót, hogy mik a lehetőségek. Hozzáteszem, hogy elég sok mindent lehet ebből a kis hangszerből kihozni. Úgyhogy ez a két attitűd szokott elterjedni, hogy vagy közösen születik meg a mű az előadóval, vagy pedig nagyon elhatárolódik az előadótól a zeneszerző, és úgy gondolja, hogy na ő tudja, és ebbe senki ne szóljon bele. Hozzáteszem, hogy ez a ritkább, de ebből is nagyon szép dolgok tudnak születni.
1: Milyen művek szólnak most ezen a koncerten?
2: Egy különleges összeállítású műsor jött össze végül. 4 magyar zeneszerző került terítékre ezen az estén, melynek azt tudom mondani, hogy inkább a dallamosság, azon belül is inkább a érzelmes, fájdalmas zenék kerültek valahogy előtérbe, és ezeket pedig egyfajta keretként a elején és a végén egy-egy olasz, illetve latin vonatkozású mű zárja, amely inkább ilyen jazzesebb hangvételű. Úgyhogy ezek a középső, nagyon érzékeny tételeknek a központja teljesen véletlenül alakult így. Kurták Györgynek, most, hogy 100 éves a mester, hozzányúltam egy olyan művéhez, amit eredetileg fuvolára írt, de úgy gondoltam, hogy van akkor a szabadsága a kottában, hogy ezt akár más hangszeren is elő lehet adni, úgyhogy egy gyönyörű, dolorózó, fájdalmas, sírató tétel az, amelyet tulajdonképpen az egész koncerten a középpontja ennek az egész estnek.
1: Mi a tapasztalat az elmúlt koncertek fényében? Van már egy törzs közönsége ennek a sorozatnak, vagy mindig más és más emberek jönnek?
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy van, nagyon várják, akár a szakmában is vannak olyan emberek, akik alig várják, sőt családdal együtt jönnek, 2 kisgyerekkel is szoktak jönni rendszeresen, fuvolás kollégák, és van mindig egy olyan törzsközönség is, akinek teljesen kinyílik egy olyan világ, hogy nem is tudták, hogy egyáltalán ezen a hangszeren mi mindent lehet megvalósítani, illetve valóban ez volt a célom is, hogy a szimfonikus hangzásvilágból, ahonnan ismerjük a pikolót, egy kicsit kiragadva szólisztikus hangszerként megmutassam, hogy miket lehet ezen a hangszeren, úgyhogy mindig nagy örömmel és nagy lelkesedéssel fogadja a közönség, reméljük ez most hétfő este is így lesz.

Kanyó Dávid fuvolaművész, Pikolos gyöngyszemek sorozata tehát ma este 7 órakor folytatódik a BMC könyvtárban, és a felvételen is a Pikolót hallottuk a zongora mellett. Gyöngyösi Levente szonátájának második tételét Kanyó Dávid és Réti Balázs játszotta. Most a gitár lesz a főszereplő, Joaquin Rodrigo Fantázia egy nemes úr részére című művének harmadik és negyedik tételét halljuk. Julian Bream és az Európa Kamara Zenekar játszik, Csaneliot Gádiner vezényel.

0: Joaquin Rodrigo a 20. század egyik legfontosabb zeneszerzője a gitárosok számára, amit mind az Aranjuez-i koncert, mind a Fantázia egy nemes úr részére bizonyít. És ami a Fantáziát illeti, a szerzőn kívül itt még két nevet meg kell említeni. Az egyik a 17. századi spanyol pap és zenész Gaspar Sanz, aki 1674-ben gitárdarabokkal kiegészítve megírta a Spanyol gitárzene oktatás című kötetet, és ez nem csak inspirálta Rodrigót, hanem az oktatási anyagban megjelent táncokat dolgozta fel a műben. De a címben szereplő nemes úr mégsem Gaspar Sanz, és nem is valamiféle arisztokrata támogató, hanem a kiváló gitárművész Andrés Segovia, aki rendelte a darabot a zeneszerzőtől, és ő volt a bemutató szólistája is. Sőt, emlékeim szerint van is vele felvétel ebből a műből, de mi most Julian Bream szólójával hallgattuk Joaquin Rodrigo Fantázia egy nemes úr részére című művének harmadik és negyedik tételét, az Európa Kamara zenekart John Eliot Gardiner vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 5 perccel múlt 7:30, szóljon most Donizetti zenéje, Ernesto Serenádját hallgatjuk a Don Pasquale harmadik felvonásából. Juan Diego Flores énekel, a milánói Verdi Színház zenekarát Ricardo Frizza vezényli.

Ez volt Ernesto Serenádja Donizetti Don Pasquale című operájának harmadik felvonásából. Juan Diego Flores énekelt, a milánói Verdi Színház zenekarát Ricardo Frizza vezényelte. Most a 21 éves Kocsis Zoltán felvétele következik, aki Bach 1056-os jegyzékszámú F-moll zongora versenyének első tételét játssza. Mellette a Zeneakadémia zenekarát Simon Albert vezényli.

Bach 1056-os jegyzékszámú F-moll zongora versenyének első tételét Kocsis Zoltán és a Zeneakadémia zenekara játszotta, Simon Albert vezényelt. A természet ölelésében, ráadásul cseh honfitársak körében, Spielville-ben írta F-dur vonós négyesét Antonin Dvorzsák, ez lett az amerikai kvártett, amelynek fináléját halljuk most, a Bartók vonós négyes játszik.

Dvořák amerikai vonos négyesének fináléját a Bartók kvartett játszotta, most pedig Fischer Anni szólójával halljuk Bartók harmadik zongora versenyének második tételét.

0: Bartók harmadik zongora versenyének második tételét Fischer Anni és a Bajor Rádió zenekar játszotta, Fricsai Ferenc vezényelt. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Megkezdődik a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. Orbán Anita, leendő külügyminiszter 3 különböző bizottság előtt is megjelenik, az Európai Ügyek Bizottsága, a Külügyi Bizottság és a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt is beszámol terveiről. Tanács Zoltán tudományért és technológiáért felelős miniszter, Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Lannert Judit oktatási miniszter lesz, az élő környezetért felelős miniszter pedig Gajdos László lesz. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés holnap délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén esküt tehet. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megfogadni a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit, akik az országgyűlés alakuló ülésén is jelen voltak. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, amelynek leendő vezetője Tar Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szemben állók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csaknem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz drón támadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal, és csak ezekre adott arányos választ az orosz hadsereg. Pekingbe látogat a héten Donald Trump. Az amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására szerdán érkezik Kínába. 2017 óta Trump lesz az első amerikai elnök, aki hivatalos látogatást tesz a távol-keleti országban. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20 és 26, késő este 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mély hegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
4: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.
5: Várja Önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. 90 éve született Erőd Iván zeneszerző. Az Erkel Ferenc díjas magyar-osztrák zeneszerző, zongoraművész és egyetemi oktató zeneszerzőként minden zenei műfajban alkotott. Népzenei motívumokat, bluesos, jazzes hangzást is alkalmazott, de az opera műfaja állt hozzá a legközelebb. Erőd Ivánra emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Georg Friedrich Händel 1736-ban komponált Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zene hatalma című világi oratóriumáról mesél László Ferenc. A művet Mozart 1790-ben áthangszerelte. A most hallható változat szerepeit Roberta Invernizzi, Werner Gürá és Gerald Finley énekli. A karmester Nikolaus Arnoncourt. Prolog. Izgalmas információk az előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portréműsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc perccel múlt 8 óra.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Bece Szilvia. Aki válaszol,
6: Dr. Erdős Gábor orvos.
0: Akinek nagy tisztelettel kívánunk jó reggelt, és köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Kedves Gábor, melyik a kedvenc zenei korszaka?
6: Húha.
0: Meg lehet-e határozni?
6: Van több is, de mivel, hogy én is kamarazenélek, hát a barokk az mindenképpen közel áll. Volt egy olyan kis együttes, ami Telemann Trió, aztán zenekarban is játszottam, az orvosi zenekarban, hát ott már inkább a bécsi klasszika, de például Bach-Brandenburgi versenyeket is előadtuk.
0: És ha most még egy kicsit előrébb megyünk, az nem nagy baj?
6: Hát meg a 20. század is. Ugye.
0: Közelítünk.
6: Gustav Holst, Bartók, Weiner, ilyesmiket játszottunk.
0: egyikük sem lesz a játékban, de azért közelítünk a 20. századhoz a mai kérdésekkel. És így, hogy zenekarban is játszott, akkor a szimfonikus zene nyilván közel áll önhöz, mert hogy most ez kap főszerepet a műsorban.
6: Hogyne, nagyon is rengeteget hallgattam, még a Ferencsik Jánost
0: is. Ó, bizony. Akkor gyorsan mondom, hogy mi minden a nyereményünk, miért játszunk, és aztán már is mutatjuk az első kérdés zenéjét. Az első lemez egy két CD-ből álló kis gyűjtemény, Marci Marian zongoraművész lemezei. Az egyik a Splinters című album, ez 20. századi magyar zongoraműveket tartalmaz, a másik pedig a Past Visions, Schubert és Schumann műveivel. És a második ajándék, ez is egy lemez, itt már egy kicsit elkanyarodunk a jazz irányába, a Fekete Kovács Quintett átiratában és előadásában, Purcell, a Tündér királynő című operájának részletei szerepelnek ezen az albumon. Ezekért játszunk most. Kezdődhet-e a játék?
6: Hogyne.
0: Akkor mondom is az első kérdést. És akik hallották tegnap este a rádiózenekar koncertjét, akár személyesen a MÜPÁ-ban, vagy itt a rádióban, azoknak biztosan könnyű lesz a kérdés, de anélkül sem nehéz. A koncerten elhangzott egy olasz zeneszerző három zenekari darabból álló triptihonja. Kutak, fenyők és ünnepek ugyanabba a városba kalauzolnak. A kérdés persze az, a zene alatt, hogy vajon hová?

0: Merre kalauzolnak bennünket ezek a szimfonikus költemények?
1: Hát az örökváros, ugye Róma, és Ottorino Respighi, római ünnepek, Róma fenyői és Róma kútjai.
0: Így van.
1: És hát ez a triptihon.
0: Így van, és az utóbbiból, ahogy mondta a sorrendet, Róma kútjaiból hallottunk részletet, igen, az első tételből. Bostoni szimfonikus zenekar játszott, és egy már meg is van. Mondom a következőt. Maradunk egy kicsit Respighinél, de másképp. Zseniális hangszerelő volt az olasz mester, aki ezt a tehetségét Szentpéterváron tökéletesítette egy orosz mesternél. A zeneszerző az Orosz Ötök tagja volt, és műveiben gyakran megjelennek népi és mese motívumok. Egy perzsa költemény ihlette azt a művet, amelyből a játék második részlete szól. A természetesen az a kérdés, hogy vajon ki a zeneszerző, ki volt Respighi egyik mester.

0: Én közben már tudom, hogy ezzel sem lesz probléma, kedves Gábor. Ki is a zeneszerző?
1: Hát Rimszky-Korsakov, aki amúgy tengerész tiszt is volt, és legendás hangszerelő, Muszorszky szinte összes művét újra hangszerelte, és az ő Seherezádéja. Egyébként a húgom, aki lelkész, a gyerekkorában mindig közbeszólt, hogy melyik korszakról van szó, mert valami korszakokot hallott.
0: Ezek a legjobbak, ezek a gyermekszáj meghallások. Hát akkor Rimszky-Korsakov, így van, a Seherezádi első tételét hallottuk, a Tenger és Szimbád hajója részlete szólt, és ha már ugye említettem, hogy Respighi Szentpéterváron tanult Rimszky-Korsakovnál, akkor mi is a Mariinszky Színház zenekarának felvételét választottuk, ebből szólt a részlet. Mindjárt megvan az első két lemez, ehhez még egy kérdésre helyes választ kellene adni, de hát ez aztán végképp nem lesz probléma. Maradunk Rimszky-Korsakovnál, és egy másik ismert művével folytatjuk a játékot. Eredetileg a zeneszerző egy meseoperájának része volt, egy olyan kis alkotás, ami önálló darab lett, és szinte minden hangszerrel készült az átirata. Nem is mondok többet, hegedű zongora változatban halljuk, de vajon mit?

0: Mit hallottunk?
1: Hát ez egy ilyen nagyon érdekes zümmögő-rovaradongó, és mese a szaltáncáról, abból az operából van. Egyébként a Geiger György barátom ezt trombitán fantasztikusan
0: játszotta. Bizony, bizony. És
1: ami
0: még...
1: azért nem lehetett könnyű, őszintén szólva.
0: És majdhogy nem az első, nem, azt hiszem, hogy Morris Andrénak is van dongó felvétele, de majdhogy nem ő volt, Geiger György volt az egyik első trombitás, de Magyarországon mindenképp, aki eljátszotta a dongót.
1: Morris Andrétől nem hallottam, de lehet, hogy létezik, de Geiger Györgytől igen.
0: Igen, igen. És tubára is meg tud szólalni, vagy tubán is meg tud szólalni, Szentpáli Roland is, és Bazsinka József is.
1: Lomha dongó lehet, kis lomha.
0: Kicsit idősebb dongó, igen, de még az tubások is megirigyelték ezt a
1: nyugdíjas korú
0: talán. De hegedűn most Nathan Milstein játszotta, és Leon Pomer zongorázott mellette.
1: Valami csattogott is közben, ilyen, lehet, hogy ez a speciális technika, amikor a húrt így megpendítik, és a fogalaphoz csapkodják, mert olaszul nem tudom a nevét.
0: Húha, na most gyorsan ki akartam, ez a Ponticello talán nagyon gyorsan akartam mondani,
1: nem,
0: ez Sul Ponticello, az a hídnál?
1: Nem, az a hídnál.
0: Na majd ennek gyorsan utána nézek, hogy mi is ez.
1: Sul Ponticello az, hogy a vonót közel tegyük a lábhoz.
0: Bizony, igen.
1: És a Sul Tasto az meg a fogólapnál.
0: Na akkor

0: Respighi zenéjét hallottuk, három kép ez a darab címe, de milyen kép? Ott kell egy név is.
1: Hát a festő az Botticelli, és hát a tavasz, aztán Vénusz születése, és a harmadikat most hirtelen nem tudom.
0: Az pedig a három királyok imádása, és sorrendben ja, az a második tétel.
1: Így biztos, van. Hogy ezek a szőke hölgyemények a Szilvihez hasonlítanak, kimondottam.
0: Megnéztem a képet különben, erre büszke vagyok, ha ez így van. Köszönöm szépen.
1: Most már csak kell egy festő, és álljon modellt neki.
0: Nem is tudom, van-e még ilyen festőművész, aki portréfestéssel. Biztosan van, de ugye ez most a fotókkal már hát háttérbe szorult a művészet.
1: Igen. Amíg nem volt fotózás, addig ez rendkívül fontos volt.
0: Pontosan. Vannak festőművész hallgatóink is.
1: A Ferencről is, ugye ki volt az a valami embetűs, a Mányoki Ádám.
0: Mányoki Ádám, igen. Meg aztán igen. Ott vannak a gyönyörű Liszt portrék.
1: Nem tudnánk, hogy nézett ki Rákóczi. Bizony. Még nem volt. Hát az első daguerotipi az ugye Petőfiről készült, igen. Igen, rossz minőségben, de azért az már megvan.
0: Valamit már abból is ki tudunk venni. Vannak festőművész hallgatóink is, tudom, a képzőművészek, úgyhogy hát, ha valaki visszajelzi, hogy van a még.
1: Bizony nem. Vagy megszépítik, és akkor nagyon elégedett, vagy realista, és akkor néha hát felháborodnak, hogy hát Jézusom, így nézek ki.
0: Úgy járnak, mint 8. Henrik a 4. feleségével, aki szintén a portré a festménybe szeretett bele, majd meglátta személyesen a hölgyet, és azt mondta, hogy hát ez nem ugyanaz. Úgyhogy ezzel vannak problémák valóban.
1: És aztán 8. Henrik úgy meghízott, hogy már nem fért bele a Rámába, mikor akarták festni.
0: És ez már azt hiszem a 4. feleség idején is így volt, úgyhogy nem is tudom, hogy miért reklamált ő, de mindegy ez. Kedves Gábor, tökéletes volt a 4. válasz, és a rádiózenekart hallottuk ismét a tavasz részletében, és Ricardo Frizza vezényelt. Ez azt jelenti, hogy az összes lehetőség, az összes nyeremény az öné. Küldjük nagy tisztelettel.
1: Hát
0: köszönjük szépen.
1: Szívivel, mert így a muzsikáról reggelben ritkán halljuk.
0: Most már ritkán, igen. És de azért jó néha visszajönni ide, úgyhogy örülök, hogy együtt játszottunk. Kedves Erdős Gábor, nagyon szépen köszönöm a játékot, és további szép napot, minden jót kívánunk önnek.
1: Viszont én is kívánom a rádió hallgatóinak és mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, minden jót kívánok. És közben kérdezik itt a, ja, még egy, amit egy hallgató írt, a Rimszkij-Korszakov név kiejtés, ez ugye, amit hallgatónk mondott, hogy a húga hogyan értette gyermekkorában. Hallgatónk, aki jól beszél oroszul, azt írja, hogy azt jelenti, hogy római a Rimszkij oroszul, úgyhogy ő gyermekkorában mindig római korszakokat értett. Úgy gondolta, hogy római korszakokat jelent ez a név. És közben sokan kérdezik, hogy vajon új mikrofont kaptunk-e, vagy mi történt, semmilyen új mikrofon nincsen, egész egyszerűen egy tegnap éjjel kirobbant torokgyulladással küszködök. Ezt hallják a hangomon, de azért igyekszem gyógyulni, és köszönöm szépen minden kedves hallgató türelmét. Most pedig 8:30 előtt hallgassuk Gustav Holst Szent Pál szvittjének fináléját, akár dr. Erdős Gábornak is, aki említette, hogy Holst az egyik kedvenc zeneszerzője, a budapesti vonósok felvétele szól.

Gustav Holst Szentpál szvittjének negyedik finálé tételét a budapesti vonósoktól hallottuk. Most következik két tétel, a 8. és a 9. Mozart 427-es köhögjegyzékszámú C-moll miséjéből, a Le Sacrebutier de Toulouse és a Lézard Florissant együttest William Christie vezényli.

0: A 8. Jézu Krisztekum Sanctus Spiritu és a 9. Credo tételt hallottuk Mozart 427-es köhögjegyzékszámú C-moll miséjéből, a Le Sacrebutier de Toulouse és a Lézár Florissant élén William Christie vezényelt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 6 perccel múlt 8:30, és elérkeztünk a másik játékhoz, ami már mindenkinek szól, nem csak egyetlen hallgatónak, aki telefonon kapcsolódik a műsorba, vagyis itt a hivatalos játék, és ezúttal egy veszprémi Hangvilla koncertre sorsolunk. Május 16-án szombaton este 7 órakor a Mendelssohn Kamarazenekar várja közönségét a veszprémi Hangvillában. Haydn a teremtés nyitányával, Mozart Ádur zongora versenyével, Érdi Tamás zongoraművész szólójával és Beethoven Eroika szimfóniájával. Ez alkotja a műsort. A koncertet május 16-án szombaton este 7 órakor lesz a veszprémi Hangvillában. És akkor mondom hozzá a kérdést, ami egy legendás művészhez kapcsolódik. 2012. május 11-én hunyt el Seregi László, Kossuth Díjas táncművész, koreográfus, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, akit méltán nevezhetünk a 20. századi magyar balett történetének egyik legkiválóbb, külföldön is legelismertebb alkotójának. Nagy közönségkedvenc a Csontváry Koszkati Vadar művészi világát feldolgozó a Cédrus című koreográfiája Hidas Frigyes csodás zenéjével, de most nem ez a darab lesz a játék témája. A legendás művész 1970-ben foglalkozott először Bartók színpadi műveivel, és rögtön két nagy koreográfiát is készített. Az egyik műzenéjének részletét halljuk. A kérdés egyik része az, hogy vajon mi ez, és mi lehet a másik Bartók mű címe, ami alapján Seregi balett koreográfia készült. Írják meg a két címet, talán a kérdésnek megfelelő sorrendben, tehát először annak a műnek címét, amelyből részletet hallunk, és mellé a másik Bartók darab címét, amelynek ugyancsak lehet Seregi féle koreográfiája. De ha valaki fordított sorrendben írja, az sem baj. Tehát melyik műből szól a részlet, és mi az a másik Bartók mű, amelynek koreográfiáját, balettjét elkészítette Seregi László? A válaszokat SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálóreggel@radio.hu címre várjuk.

Seregi László életművében keresgéltünk a mai játékkal, ugye az volt a kérdés, hogy vajon melyik az a két nagy Bartók színpadi mű, amelyből balettet készített csodálatos koreográfiával Seregi László, és mindkettő 1970-ben volt, és azt is kértem, hogy esetleg írják meg először azt, amiből a részletet hallottuk, és utána a másik címet, szinte mindenki így írta, köszönöm szépen. A fából faragott Királyfi részletét hallottuk, és a csodálatos mandarin a másik darab. De azok sem álltak messze az igazságtól, akik a Kékszakálló herceg várát írták, mert valóban van a Kékszakálló herceg várához is Seregi koreográfia 1976-ból, de az maradt opera, tehát abból nem balettet készített a legendás koreográfus, hanem az opera koreográfusa volt, úgyhogy ezért volt helyes válasz a fából faragott Királyfi és a csodálatos mandarin, és a Királyfi részletét a Magyar Állami Hangversenyzenekartól hallottuk, Ferencsik János vezényelt. A veszprémi koncertjegyeket pedig Réti Hanna nyerte, neki is és mindenkinek nagyon szépen köszönöm a játékot, és voltak, akik, ha már itt vagyok, akkor zenei kérést írtak, természetesen ez lesz, de az marad a délelőtti játékban, úgyhogy ott is várok mindenkit. Most pedig 2:43 után szóljon Clara Schumann három románcának első darabja, Janine Jansen hegedül, Antonio Pappano zongorázik.

Clara Schumann Opus 22-es három románca közül az elsőt hallottuk, Janine Jansen és Antonio Pappano előadásában. Most pedig szóljon Dvořák karneválnyitánya. Ezen a felvételen a Philharmonia zenekar játszik, Andrew Davis vezényel.

0: A természet, élet és szerelem triptihon középső darabját hallottuk, Antonín Dvořák karneválnyi tánya volt ez. A Filharmonia zenekar játszott, Andrew Davis vezényelt. És ezzel ér véget tulajdonképpen a reggeli műsor, de várom önöket a délelőttivel is, pontosan 9 órakor és 9 óra után, meg a játékkal nem beszélve arról, most 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Megkezdődött a leendő kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. A kabinet 16 önálló minisztériummal kezdi meg a munkát. A miniszterjelölti meghallgatások után a Tisza kormány az országgyűlés holnap délután 4 órakor kezdődő plenáris ülésén tehet esküt. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az a feladatuk, hogy visszaszerezzék az elveszített bizalmat, és teljesítsék a szükséges feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó pénzek előtt, tette hozzá. A demokratikus berendezkedés és a közbizalom helyreállítása érdekében lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, több közjogi méltóságot, valamint több állami szerv vezetőjét a Tisza párt jogi vezetője. Mellétei Barna Márton azt írta, lemondani nem gyengeség, hanem erő. Hangsúlyozta, a megszólított állami vezetők számtalan olyan döntést hoztak, vagy éppen nem hoztak meg, amely az ő és a magyarok túlnyomó többségének megítélése szerint alapjaiban rombolta a jogállamiságot, és megkérdőjelezte az általuk vezetett intézmények hitelességét és integritását. Csaknem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból. A kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt. Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ezt csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel, a fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termést tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák. A keleti pályaudvar környékén üzletelő drogdílerekre csapott le a rendőrség. A két férfit és egy nőt azután fogták el, hogy a 112-es buszon fényes nappal adtak el kristályt. A nyomozók csaknem 300 ezer forint utcai értékű drogot foglaltak le a dílerektől. A banda hónapok óta terítette a rendkívül veszélyes, kiszámíthatatlan hatású drogot. Néhány héttel korábban egy fiatal nőt fogtak el, aki szintén kristályt árult az aluljárókban és az utcán a keleti pályaudvar környékén. Villamossal ütközött egy autó a főváros 10. kerületében a Maglódi úton, a Szent Imrei utcánál. A szerelvényen 30-an utaztak, mindannyian épségben el tudták hagyni a járművet. A baleset miatt a 28-as, a 37-es és a 28A járat helyett az Új Köztemető és a Kada utca Maglódi út között pótlóbuszok közlekednek. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Egyre több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek. Napközben 20 és 26, késő este 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Klo- klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásároljon jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
4: Maestro és Capriccio bérlet, Gál Károly zenei esték. Három izgalmas koncertsorozat az időtálló klasszikusok és a meghökkentő újdonságok szerelmeseinek. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2026-27-es bérletei már kaphatóak a jegypénztárakban és online. Szeretettel várjuk az új évadban is. www.mso.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
5: A világ hangversenyterméinek ünnepelt sztárja Leonidas Kavakos hegedűművész Budapesten ad koncertet. A Cifra Fesztivál különleges estjén a virtuózitás, a szenvedély és a zenei mélység találkozik a Zeneakadémián május 25-én. Műsoron Mozart, Schubert, Sosztakovics és Stravinsky művei. Közreműködik Leonidas Kavakos és Enrico Pace. www.cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Bach H-moll zenekari szvitje után a 199-es kantáta szól, melyben Dorothée Mills német szoprán énekel, majd Schubert 8. szimfóniája zárja a koncertet. A karmester Philipp Herrewege. A baroktól a romantikáig. Ma 20 óra 50 perckor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Wolfgang Zawalisz karmester zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
6: Óriási repertoárt vezényelt fejből, köztük teljes Wagner operákat. Egy müncheni próbán egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért nem használ partitúrát. A válasz az volt, hogy ha már itt van bennem, miért tenném ki az állványra?
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban.
7: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok, és a most csatlakozott hallgatóknak mondom, hogy nincs semmi baj a mikrofonnal, egy kisebb-nagyobb torokgyulladással én küszködök, és köszönöm szépen mindenki türelmét ehhez a, hát általam sem várt hangszínhez. Minden esetre egy mestermű részletével nyitjuk a mai délelőttöt. Edvard Grieg Opus 16-os A-moll zongora versenyének nyitótétele szól már is. Cifra György a szólista, a Philharmonia zenekart André van der Noot vezényli.

Van egy könyv, az a címe, hogy International Guide to Building a Classical Music Library, vagyis nagyjából annyit jelent, hogy nemzetközi útmutató a klasszikus zenei gyűjtemény felépítéséhez, és ebben az író Bill Parker műveket magyaráz és felvételeket javasol az olvasóknak. És ebben nem éppen hízelgő módon kezdi a gondolatait Grieg zongora versenyéről. Azt írja az író, Grieg mindössze 25 éves volt, amikor megírta a zongora versenyét, és ez meg is látszik a darabon. A mű szerkezete részben Schumann versenyművéből merít, a különböző szakaszok összekapcsolása kissé erőltetett, az ismétléseket és a visszatérő motívumokat szó szerint ismételgeti, anélkül, hogy a legkisebb változtatással is fokozná az érdeklődést. De mielőtt elvesztenénk a türelmünket az íróval szemben, szerencsére így folytatja, de senkit nem érdekelnek az ilyen elméleti kérdések. Az emberek csak a friss dallamokat és a költészet varázsát hallják. Ez a mű a romantikus zongora verseny prototípusává vált, és Szergej Rachmaninov a valaha írt legnagyszerűbbnek tartotta. Hát így már mindjárt szebb a vélemény. Edvard Grieg ámol zongora versenyének első tételét hallottuk, Cifra György zongorázott, mellette a Philharmonia zenekart André van der Noot vezényelte. Johann Friedrich Fass zenéje következik most, a D-moll koncertó harmadik tételét hallgatjuk, Hopkinson Smith barokklanton, Chiara Banchini és David Plantier hegedűn, David Courvoisier mélyhegedűn, Roel Diltens piccolo gordonkán játszik.

Johann Friedrich Fass D-moll koncertójának harmadik tételét hallottuk, Hopkinson Smith barokklanton, Chiara Banchini és David Plantier hegedűn, David Courvoisier mélyhegedűn, Roel Diethens Piccolo Gordonkán játszott. Joseph Haydn zenéje következik most, és az 53. D-dur szimfónia részletét hallgatjuk. Természetesen ennek a melléknevét sem Haydn adta, ez az Imperial szimfónia, amelynek negyedik finálé tétele következik, az Orpheus kamarazenekar játszik.

0: Joseph Haydn 53. D-dur szimfóniájából hallottuk a negyedik fináléétételt, az Orpheus kamarazenekar játszott. És miután a reggeli műsorban egy kicsit elkeveredtek a nyereményjegyek, és sokkal több van, mint ami eljutott hozzám, ezért ebben a játék, illetve ebben a műsorban, a délelőtti műsorban kétszer is játszunk. Zenekérős játék marad a helyén 10:30-kor, de 10 órakor is lesz egy játék koncertjegyekért, akkor is várom az érdeklődőket.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:55 után most hallgassuk Verdi zenéjét és a Tengerész dalt az Állarcos bál első felvonásából. László Margit, Faragó András, Mészáros Sándor és Ilosfalvi Róbert énekel, a Magyar Állami Operaház énekes zenekarát Lamberto Gardelli vezényli.

Ez volt a tengerészdal Giuseppe Verdi az Állarcos Bál című operájának első felvonásából. László Margit, Faragó András, Mészáros Sándor és Ilosfalvi Róbert énekelt. A Magyar Állami Operaház énekes zenekarát Lamberto Gardelli vezényelte. Mondom ismét, mert hogy ez most rendhagyó, 10 órakor is lesz egy játék a délelőttben, mert jó sok jegyünk van, és nem szeretnénk, ha nálunk maradna, és 10:30-kor lesz szokás szerint az a játék, amelyhez a zenei kérések is csatlakozhatnak. Most pedig hallgassuk Mozart 165-ös köhögjegyzékszámú Exultate jubilate című művét, ezúttal egy kicsit másképp, mint ahogy megszoktuk. És mivel volt hallgató, aki nagyon kedvesen írta, hogy ha már rólam van szó, mint egykori oboista, akkor az oboa helyett most ő nagyon örül az oboa d'amore, vagy az angol kürtöt idéző hangomnak is itt a betegséggel, akkor most tényleg hallgassuk az oboa d'amore hangját, ő játssza a szólót az Exultate jubilate című műben. Abrecht Mayer és a Brémai Kamara Filharmónia felvétele következik.

Talán nem is véletlenül mondják, hogy a fúvós hangszerek között az obó a családnak esik legközelebb a hangszíne az emberi énekhanghoz. Obó Ada Móre szólóval hallgattuk Mozart 165-ös köhő jegyzékszámú Exultate jubilate című művét. Albrecht Mayer és a Brémai Kamarafilharmónia játszott. Egy nagyon kedves darab részlete következik most, és egy csodálatos embert idézünk ezzel, Farkas Feri bácsit. Farkas Ferenc furfangos diákok szvittjének első tétele következik, ez lesz a Vásár Debrecenben, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Lehel György vezényli.

Ilyen a vásár Debrecenben, Farkas Ferenc furfangos diákok szvittjének első tételében a rádiózenekart Lehel György vezényelte. A mai rendhagyó első játék előtt szóljon még két tétel Carl Stamitz F-dur kvártettjéből, ifjabb Hara László fagotton, Tátrai Vilmos hegedűn, Konrád György brácsán, Banda Ede Gordonkán játszik.

0: Karl Stamitz Opus 19-es F-dur kvártettjének második és harmadik tételét ifjabb Hara László fagotton, Tátrai Vilmos hegedűn, Konrád György brácsán, Banda Ede Gordonkán játszotta.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 10 óra van, és akkor most lesz egy külön játék annak érdekében, hogy egyetlen reggel elkavarodott jegy se maradjon nálunk, hanem inkább önök menjenek koncertre. De itt ebben a játékban még nem lesznek zenei ajándékok, 10:30-kor viszont lesz az a bizonyos megszokott játék itt a délelőttben a zenei ajándékokkal együtt. Most 2 koncertre sorsolunk, az első május 13-án szerdán este 7 órakor lesz a Régi Zene Akadémia kamaratermében. Itt a rádiós estek a Zene Akadémián, és ezen belül a világjáró művészek sorozatunk folytatódik. Moskovszky, Prokofjev és Sosztakovics művekkel, Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedű és Julian Quentin zongora művész várja a közönséget. Ez tehát május 13-a szerda, este 7 óra, Régi Zene Akadémia kamaraterem, rádiós estek és világjáró művészek sorozat. És a másik előadás is május 13-án szerdán lesz, este 8 órakor a BMC Opus Jazz Clubban. Itt az AMP Trio koncertjét hallgathatják a jazzrajongók. Ez a betűszó Ajtai Pétert, Miklós Szilvesztert és Pozsár Mátét takarja. Az ő barátságuk, szakmai közösségük alkotja ezt a triót. És ők játszanak a BMC Opus Jazz Clubban május 13-án szerdán este 8 órától. Ez tehát a 2 koncert, és mondom hozzá a kérdést. Csajkovszky a zeneszerzőnk, és a szimfónia mellékneve lengyel. Ez a melléknév nem Csajkovszkytól származik, hanem August Manns, a mű londoni bemutatójának angol karmestere adta a darabnak, minden bizonnyal a finálé ritmusa miatt. Vajon melyik lehet az a lengyel eredetű, erre is utaló tánc, amelynek ritmusára épül a lengyel szimfónia negyedik tétele? Erre várjuk most a válaszokat, és közben az 5. finálétételt hallgatjuk a lengyel szimfóniából. A Royal Philharmonikus zenekart Jurij Csemirkanov vezényli, és a válaszokat az SMS számunk 06303030160, ide várjuk, vagy pedig e-mailben muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu. Tehát melyik lehet az a lengyel eredetű, erre is utaló tánc, amelynek ritmusára épül Csajkovszky lengyel szimfóniájának egyik tétele, és innen kapta a melléknevet August Manns karmesternek köszönhetően.

Az ötödik finálé tételt hallgattuk Csajkovszki lengyel szimfóniájából, de a kérdés voltak éppen a negyedik tételhez csatlakozott, vagy az adja meg igazán a választ. Ugye az volt a kérdés, hogy vajon honnan kapta a lengyel szimfónia melléknevet ez a harmadik tétel, miért adta ezt a melléknevet August Manns, brit karmester a mű londoni bemutatója után. És hát azt mondtam, hogy azért, mert egy olyan tánc ritmusára épül a negyedik tétel, ami bizony lengyel eredetű, és amit hozzátettem ezzel próbálva segíteni egy kicsit a megfejtésben, hogy erre is utal, lengyelre gondoltam, hogy a Lengyelországra utal, a polszkára utal, a polonéz, mert hogy arról van szó a negyedik szkercó tételben, a polonéz ritmusa rejlik Csajkovszki harmadik szimfóniájában, és innen jött a lengyel megnevezés. A helyes válaszadók közül dr. Meles Anna Mária és Horák László nyerte ebben a rendhagyó játékban a két koncertre szóló jegyeket, és aztán nem sokára folytatjuk, hiszen nem maradhat el a zenei ajándékos kérdés sem. Csajkovszki szimfóniájának részletét pedig a Royal Philharmonikus zenekartól hallottuk, Jurij Mirkanov vezényelt. Most szóljon Brahms Ádúr triójának nyitótétele, a Fontenay trió játszik.

Brahms Ádur triójának első tételét a Fontenay triótól hallottuk. Pergolesi Sinfonia a Tre című darabja következik most. Bruno Coxé Gordonkán játszik, mellette az Il Seminario Musicalét Gérard Lanvin vezényli.

0: Ez volt Pergolesi Sinfonia a Tre című darabja. Bruno Coxi Gordonka művész és az Il Seminario Musicale játszott.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc elmúlt 10:30, és most érkeztünk el a délelőtti műsor hivatalos játékához. Mondom is a nyereményeket, itt most 3 koncertünk van és egy tárgynyeremény. Az első, illetve nem, egy színházi előadás és 2 koncert egész pontosan. A színházi előadással kezdem, ez május 14-én csütörtökön délután 3 órakor lesz Tatabányán, Hajászai Mari Színház és Népházban. Arthur Miller Pillantás a hídról című drámájának előadására szól a páros jegy. Ez tehát május 14-e csütörtök, délután 3 óra, Tatabánya, Jászai Mari Színház és Népház. Aztán a koncertek május 14-én csütörtökön este 7 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében kezdődik az idei Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje. Az első előadáson Fejes Krisztina zongora, Szűcs Máté brácsa, Oncai Zoltán Gordonka, Pusker Júlia és Statatos Sevestyén hegedűművész játszik. Kutrik Bence, Szűcs Lajos, Soproni József, Szokolai Sándor és Rózsa Miklós műveket. Ez tehát május 14-e csütörtök, este 7 óra, Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon terem, az Artrium sorozat első előadása. És a másik koncert május 15-én pénteken lesz, este 8 órakor a Szent István Bazilikában a pénteki orgona koncertek sorozat folytatódik. A nagy orgonán Virág András Gábor a szentély orgonáján Tóka Ágoston játszik, valamint Sér Lívia szoprán és Borsodi László trombita művész csatlakozik az orgonistákhoz, szép színes sláger programmal, ahogy itt szokás. Ez tehát május 15-e péntek, este 8 óra, Szent István Bazilika, pénteki orgona koncertek. És van tárgynyereményünk, ez pedig az Új Művészet magazin legújabb kiadványa. Ezekért lehet gondolkodni, és itt most végre jöhetnek a zenei ajándékok is természetesen. Mondom mindehhez a kérdést. Paul Dukas francia zeneszerző életművéből rendszerint a bűvészinast és a C-dur szimfóniát hallgatjuk, pedig ennél azért jóval nagyobb az életmű, úgyhogy hoztam egy variációs darabot, amit érdemes megismerni. Innen indulunk, de a kérdéssel kicsit messzebbre megyünk. Hogyha végignézzük a zenetörténet variációs darabjait, akkor vannak zeneszerzők, akik igen sok inspirációt adtak kollégáiknak. De volt egy igazán érdekes kezdeményezés. Vaterländischer Künstlerverein, vagyis hazafias művészegylet címmel 1823-ban és 24-ben jelent meg egy 2 kötetes gyűjtemény, ami egy egészen különleges ötletet takar. Az első kötetben megjelent egy 33 variációból álló darab egyetlen szerzőtől, a másodikban pedig további 50 zeneszerző variációja ugyanarra a témára, amellyel az első kötet szerzője is dolgozott. A darabot pedig egy kóda zárja le, és ez az 51. szerző Kárcsernyi munkája. A hazafias cím pedig arra utal, hogy osztrák származású vagy ott letelepedett szerzők vettek részt ebben a zenei játékban. Az előkészítés után most jön maga a kérdés. Az 51 zeneszerzőt, a második kötetben megjelent 51 zeneszerzőt Anton Diabelli kérte fel erre a különleges munkára, és ő a szerzője annak a keringőnek is, amire a variációk születtek. És ebből már lehet tippelni a kérdés egyik részére, illetve magára a kérdésre, hogy ki az a zeneszerző, akinek 33 variációból álló darabja önállóan szerepel a 2 kötetes gyűjtemény első darabjában. Tehát, hogyha Anton Diabelli annak a keringőnek a szerzője, ami alapján a 2 kötetes gyűjtemény művei elkészültek, akkor ki az a zeneszerző, aki az alapdarabot írta, az első művet, ami a 2 kötetes gyűjtemény első darabjában megjelenik, és egy 33 variációból álló, Hát igazi mesterműről és nagyon híres darabról van szó. Melyik zeneszerzőt kötjük a Diabelli variációkhoz? SMS-ben a 0630303060-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre várom a válaszokat, de miközben megírják ennek a szerzőnek nevét, Paul Dukas zenéjét halljuk.

És egy kicsit ez a darab még folytatódik, a finálét nem hallgattuk meg, Düka Változatok, közjáték és finálé egy Rameau témára című művéből. Olivier Sözül zongorázott, de a kérdés egy teljesen másik darabról szólt, és egy nagyon érdekes kezdeményezéshez kapcsolódott. Ugye mondtam, hogy volt ez a bizonyos Hazafias művész egylet kiadvány 1823-ban és 24-ben, amelynek első darabjában egyetlen zeneszerző híres variációs művét adták ki, a másikban pedig további 50 plusz egy, aki a kódát írta, a zeneszerző ugyanarra a keringőre megírt variációinak gyűjteményeként jelent meg a második kötet. És azt is mondtam, hogy Anton Diabellitől indult az ötlet, ő kérte fel a zeneszerzőket, és az ő keringőjére írta azt a nagy variációs darabot az a bizonyos zeneszerző, akinek műve az első kötetben jelent meg, és az ő neve volt a kérdés, azoknak volt igazuk, akik Beethovenre tippeltek. Az Opus 120-as Diabelli variációkról van szó. Beethoven volt a helyes válasz, és nagyon érdekes még, hogy Liszt Ferenc is benne van az 51 zeneszerzőt magába gyűjtő második kötetben, pedig ő mindössze 7 éves volt, amikor Diabelli kiküldte a meghívókat, és illetve 12 volt a kötet megjelenésekor, és 7 éves volt, amikor a meghívókat kiküldte Diabelli, úgyhogy azt nagyon sokan feltételezik, hogy mivel ilyen fiatal volt, a hivatalos meghívottak listáján nem szerepelhetett, Diabelli nem biztos, hogy magától rágondolt, hanem inkább Kár Csernyi, Liszt Ferenc tanára lehetett az, aki felvette a kapcsolatot Anton Diabellivel, és javasolta az ifjú művészt, hogy ő is írhasson ebbe a kötetbe. Szóval így került Liszt Ferenc is a nagy zeneszerzők. Akkor még ő kicsi volt, és a nagy zeneszerzők közé. No, de akkor lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Molnár Éva, Kovács Klára, Novák Zsuzsanna és Zsidei Istvánné nyerte, és majdnem teljes létszámmal hölgyektől kapjuk a délelőtti zenei javaslatokat is. Ízing Anikó, Gáz Teréz és mellettük egy úriember, aki csak Dánielként írta alá az üzenetét, az ő kéréseik teljesülnek sorban. Ízing Anikó nagyon nagy örömöt fog szerezni Kertesi Ingridnek, akinek éppen nemrégiben mondtam, hogy rendre feltűnik a neve a zenei javaslatok között, nagyon szeretik őt a hallgatók, és nagyon büszke volt erre, köszöni szépen mindenkinek. Ízing Anikó és Kertesi Ingrid felvételét kérte most. Szóljon Mozart Don Giovanni című operájának első felvonásából Cerlina áriája, Kertesi Ingrid mellett a rádiózenekart Török Géza vezényli.

Cerlina áriáját hallottuk Mozart Don Giovanniának első felvonásából. Kertesi Ingrid énekelt, mellette a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Török Géza vezényelte. És maradunk az énekes műfajoknál. Gázterész kérésére a Csitári hegyek alatt című népdal szólal meg Kodály Zoltán székelyfonójából. Tokod Ilona és Simádi József énekel, és zenekar is van mellettük, ezt majd megkérdezem Tokod Ilonától, hogy pontosan melyik együttes játszik ezen a felvételen.

Ha minden igaz, ez egy koncertfelvétele volt, de az interneten sem akadtam nyomára, hogy mi is volt a zenekar a két kiváló művész mellett. Minden esetre Tokodi Ilona és Simádi József énekelte Kodály Zoltán székelyfonójának híres részletét, a Csitári hegyek alatt című népdalt. És most Dániel javaslatára, aki már kitartóan írta ezt a kérését, most végre teljesül, Heinrich Schütz zenéje következik. A karácsonyi oratórium záró tételét hallgatjuk egy 2025-ös karácsonyi koncertről, a Magyar Rádió gyermekkórusának rendezvényéről. Orosz Balázs énekel a Magyar Rádió gyermekkórusát, valamint a Magyar Rádió szimfonikus zenekarából alakult kamaraegyüttest Dinyés Soma vezényli.

0: Egy gondolattal térjünk vissza az előző székelyfonó felvételre, mert milyen jó, hogy Tokodi Ilona is hallgatja a Bartók Rádiót, és gyorsan küldött nekem egy üzenetet, amelyben azt írja, hogy ez volt Simándi József utolsó fellépése 1994-ben. Tokodi Ilona és Simándi József mellett a Magyar Állami Operaház zenekara játszott és Medvecki Ádám vezényelt Kodály Zoltán Csitári hegyek alatt című művének részletében. Nagyon szépen köszönjük Tokodi Ilonának a gyors reakciót. Amit pedig most hallottunk, Heinrich Schütz karácsonyi oratóriumának zárótétele volt, Orosz Balázs énekelt a Magyar Rádió gyermekkórusát és a Magyar Rádió szimfonikus zenekarából alakult kamaraegyüttest Díny és Soma vezényelte. És így teljes a mai délelőtt zenei ajándék listája sora. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 5 perccel múlt 11 óra, szóljon most Sibelius zenéje, a Finlandia című szimfonikus költeményt a lipcsei Gewandhaus zenekara játsza, Kurt Masur vezényel.

Sibelius Finlandia című szimfonikus költeményét hallottuk, a lipcsei Gewandhaus zenekarát Kurt Mazur vezényelte. Alicia de la Rocha zongorázik most, Isaac Albeniz Ibéria című művének részletét halljuk, ez lesz a Triana.

Isaac Albanese Ibériájának részletét Alicia de la Rocha játszotta, most pedig a House Music London előadásában halljuk Mendelssohn B-dur vonosötösének első tételét.

0: Mendelssohn B-dur vonósötösének első tételét hallottuk, a House Music London játszott, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Pati Géza hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. 90 éve született Erőd Iván, zeneszerző. Az Erkel Ferenc díjas magyar-osztrák zeneszerző, zongoraművész és egyetemi oktató zeneszerzőként minden zenei műfajban alkotott. Népzenei motívumokat, bluesos, jazzes hangzást is alkalmazott, de az opera műfaja állt hozzá a legközelebb. Erőd Ivánra emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Georg Friedrich Händel 1736-ban komponált Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zene hatalma című világi oratóriumáról mesél László Ferenc. A művet Mozart 1790-ben áthangszerelte. A most hallható változat szerepeit Roberta Invernizzi, Werner Gürá és Gerald Finley énekli. A karmester Nikolaus Arnoncourt. Prolog. Izgalmas információk az előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Az arckép mai vendége Ácsné Szili Éva hegedű tanár, mondhatom, hogy legendás hegedű tanár, aki 80-as évek óta a 6. kerületi budapesti Tóth Aladár zeneiskolában tanít, de a Zeneakadémiához is kötik szálak, hiszen módszertan és didaktika tanár, tehát hogy a jövendő hegedű tanárok járnak hozzá tanulni hegedű tanítást. Hogy kezdődött ez a vonzalom a tanítás iránt? Hiszen a hegedűsök legtöbbje művésznek készül, koncertezni szeretne, zenekarba beülni, de ön évtizedek óta arra szánja az életét, a szakmai életét, hogy fiatal tehetségeket kutasson fel, és őket egész kiskortól kezdve oktassa.
1: A szüleim elmondása szerint körülbelül 10 éves lehettem, amikor valamilyen interjút készítettek, mert egy ilyen versenyen helyezést értem el, mint gyerek, és akkor megkérdezte a riporter, és Évike, mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? És azt válaszoltam, hogy hegedű tanár. Erről valami cikk is megjelent, a szüleim őrizgették, aztán valahova az eltűnt, de tulajdonképpen már akkor 10 évesen valami módon tetszett a hegedű tanáromnak a módszere, hogy velem foglalkozott, és belém ivódott akkor. És amikor elvégeztem a főiskolát, akkor nem volt kérdés, annak ellenére, hogy Győrben végeztem, hogy lehetett volna, mert már játszottam a győri filharmonikusoknál, mint kisegítő, felajánlották, hogy maradjak ott a zenekarban, de nem, döntés volt, hogy nem, hanem Tatabányára visszamegyek tanítani, ahonnan jöttem. És nagyon szomorúan végződött, mert rájöttem, és elkeserített, hogy nem tudok tanítani. Ennek sok előzménye volt a főiskolán, talán ez a, most már világos előttem, hogy ez a didaktika nem volt olyan színvonalú, amelyik megtanított volna, hogy hogyan, tehát hiába tudtam hegedülni, de hogy hogyan kell tanítani, és a gyerekeknek hogyan kell ezt a tudást átadni, arra nagyon kevés információm volt. És éppen ezért úgy döntöttem, hogy nekem ez nem megy. Én elhagyom ezt a pályát, és ki is léptem belőle. 10 év után, miután már megszületett 2 gyerekem, és rájöttem, hogy naponta boldogtalanul hazamenni a tanítás után, hogy nem tudom, hogy mit csináljak, és nem jövök rá. És akkor úgy döntöttem, hogy ebből a pályáról elmegyek, nem messzire, mert ilyen kulturális házban művészet csoportokkal foglalkoztam. És valami módon, már erre pontosan nem emlékszem, birtokomba került, hogy Budapesten lesz egy továbbképzés a tanároknak. De akkor már nem tanítottam, és arra feljártam Tatabányáról. Ez 73-ban volt, és hát mindenki világosodott előttem. És tulajdonképpen ez folyamatos kurzus volt, tehát folyamatosan havonta voltak előadások. Ezek elkezdtek foglalkoztatni, és valahogy megéreztem a dolgot, hogy vissza kell mennem. És így történt, visszamentem, és attól kezdve mai napig megvan egyébként ez a füzet, amiben jegyzeteltem. És
0: ki tartotta ezt a kurzust?
1: Halász Ferenc tartotta. És onnantól kezdve minden kurzuson, ami más külföldi előadók is jöttek, részt vettem, és a mai napig ezt a jegyzetet használom alapnak olyannyira, hogy amikor a szakiskolába megmutattam, a szakiskolai tanároknak kérték, hogy lefotózhatják-e, mert olyan alapdolgokat mondott el Halász, és én valami iszonyú szorgalommal, nagy érdeklődéssel, gyönyörű gyöngybetűkkel, szerintem először piszkozatba is átmásoltam ebben a füzetbe, alapdolgok vannak lefektetve. És ez most már nagyon rég volt, mert 73 volt, és mai napig őrzöm, mint egy kincset ezt a füzetet, igen.
0: Ha már Halász Ferencet említett, aztán érdekes, hogy később megkapta a Halász Ferenc díjat, az Artisius díjat és egyéb más díjakat igen. is. Mi egy tanárnak a legnagyobb elismerés?
1: Ezek is nagyon fontosak voltak. Azt erősítik meg, hogy jó az, amit csinálok. Mert ugye erről visszajelzés a kollégák által, vagy az igazgató által nem annyira jönnek, ami egyáltalán nem elítélendő, mert mindenki el van foglalva a saját dolgával, de ezek mindig azt erősítik meg, hogy jó úton vagyok, ezt kell tovább csinálnom. Az Eötvös József díj, ami viszont a legutolsó díj, amit inkább egyetemi tanároknak szóló díj, és alsófokú tanárok talán a ketten kaptunk, az azért egy nagy elismerés volt, és nagyon-nagyon örültem, hogy az addigi életemnek egy bizonyos pontján jött ez az Eötvös József díj, de a legnagyobb elismerés azok mindig a hegedű órán történnek, meg a hegedű órák után, a gyerekektől, a szülőktől. Tehát azok ilyen napi boldogság amik az embert következő hetekre feltöltik.
0: És gondolom az is nagy siker egy tanárnak, hogyha tanítványai érnek el sikereket. Ácsné Szili Évát, aki az Arckép mai vendége, ismerhetik a Bartók Rádió hallgató és a tévénézők is, hiszen például a Virtuózok sorozatban is több növendéke szerepelt és nyert el díjakat, de hát egyébként is nagyon sok növendéke jut zeneakadémiára. Mikor történt az, amikor elkezdte kutatni a kifejezett tehetségeket, azokat, akik zenei pályára valók?
1: Azt látom, hogy a tehetségnek a felfedezése kicsikorban az nagyon sok tanárnak nem sikerül. Valahogy nem érez rá, hogy ez a gyerek más, valamiben más, mint a többi. Lehet, hogy az egész viselkedésében más, mint a többi, tehát nem lehet őt olyan szabályos módon tanítani, hanem észre kell venni, hogy ebben a gyerekben az érdeklődés a hangszer iránt, érdeklődés a hangok iránt sokkal nagyobb, hanem megpróbálja terelni. És nekem valahogy ehhez lett egy érzékem, és talán ez is az előző kurzusoknak a hozadéka lett, hogy kiskorban felismerjem. És akkor azt gondolom, ha ezt felismertem, hogy akkor ezzel a gyerekkel, ezzel a kis gyémánttal, amit felfedeztem a vízmosás közben, hogy ott van valami, ezzel a gyerekkel az ember egy kicsit akkor másképp foglalkozik, mert próbálgatja, hogy mire jutunk, hogyha egy picit erősebb utat mutatok neki, egy kicsit az egészet nem abba a tempóba viszem tovább, mint egy átlagos képességű gyereket. És így nagyon sok gyerek kerül hozzám, kívülről más tanár elindít, hogy nem ismerte fel, hogy ebbe a gyerekbe mi van, hogy itt váltani kellett volna egy tempót. És mindig azt mondják, hogy neked könnyű, mert mindig tehetséges gyerekek. A tehetség nála is ott volt, nem tudott vele mit kezdeni. Ez is egy nagyon érdekes dolog, igen.
0: Milyen tehetséget keres? Szóval, hogy jó legyen a fizikai adottsága, lehet-e látni egy 6-7 évesnél, hogy milyen lesz a keze felnőtt korában például, vagy egyéb pszichés dolgokat is nézel?
1: A gyerek kíváncsisága, a hang iránt való kíváncsisága, a megszólaltatás iránt, hogy hogyan működik ez a hegedű, tehát hogy a hangszer, mint játékszer a kezébe, hogyan lehetne még szebb. Tehát a hangszer iránt is van egy érdeklődése, ezt meg lehet hallani a gyereknél, mert az ember természetesen mutatja a hegedülést a gyereknek, és látod az arcán, amikor a te hegedülésedre ő teljes nyitottsággal rá, és azt akarja utánozni. Ez nem olyan bonyolult dolog, igen.

0: Van-e olyan, hogy jönnek a tanárjelöltek, és közülük fedez fel tehetséget, tanári tehetséget?
1: Sajnos a jelenlegi oktatási rendszer, amikor áttértünk erre a Baronyaira, ez katasztrofális lett a tanárképzésben, ezt tudja az egyetem is, és megpróbál most valami variációt, hogy visszatérjünk a bolognai rendszer előtté, mert ott tulajdonképpen egy módszertan és didaktika, az 4 szemeszter volt, és utána lett belőle 1/2 szemeszter. Tehát amit korábban 2 év alatt lehetett, azt most 1/2 év alatt kell tanárképzést elvégezni, ez szörnyű. Tehát ez kevés az idő arra, hogy felfedezem. De bár ott is vannak tanárjelöltek, akik az órán kérdést mernek feltenni, és érdeklődnek. És akkor arra biztatom, és meg is kérdezem a tanárjelöltektől, hogy ki merre szeretne menni, amikor megkapja a diplomát. Hát az esetek 95%-ában zenekarba szeretne menni. És csak 5% az, aki azt mondja, hogy ő tanítani szeretne. És ennek nagyon egyszerű a magyarázata. A játékában, a saját hegedülésében biztosabb, mint abban, hogy hogyan adja a kezét egy 6-7 éves gyereknek. És ezért mondja azt, hogy ő inkább zenekarba. És meg szoktam kérdezni, és milyen információid vannak, hogy a zenekarban hol van próbajáték, milyen esélyeid vannak. Hát arról nem sok információja van, akkor erről is tudok neki némi tájékoztatást adni, és kikötnek a tanítás mellett. Mert hát kiderül, hogy azért a próbajátékon nagyon sokan vesznek részt, és csak egyet, maximum 2-t vesznek el, pláne most az utóbbi 5 évben azért ez nagyon szűrt dolog. És tanítás mellett adódik. De mindig akad egy olyan növendék, akinek van érdeklődése. Aztán, hogy abból milyen tanár lesz, azt nem tudom. De mivel a tanároknak továbbképzést is tartok, meg versenyeken zsűritagként is értékelni kell a növendék, és egyben a tanár munkáját is, az utóbbi évek azt szoktam mondani, hogy tanítsd meg úgy hegedülni a gyereket, ahogy te hegedülsz. De az kell, hogy tudd, hogy te hogyan hegedülsz. Mire mi a válasz? Azt a legnehezebb. Tehát megfigyelni saját magamat, mint tanár, hogy én hogy hajtok végre egy technikai feladatot, és azt megfogalmazni és a gyereknek elmondani. Na most ebből mi derül ki, hogy nagyon sokszor úgy van, hogy eljut a legvégső pontra, megvan a diploma, eljátsza a nagy hegedű versenyt, ami az előírás, Beethoven, Brahms vagy Csajkovszki hegedű versenyt, és igazából nem biztos, hogy tudja, hogy mit csinál. És csak azt tudom továbbadni, amit tudom, hogy én hogyan oldom meg. Miket mozgatok, milyen érzeteim vannak, miket gondolok előre, az utat látom, hogy honnan, hova megyek. Na most éppen ezért ez az egész didaktika és módszertan óra, ez a rövid idő, ez a 1/2 év, amit nekem 1/2 év alatt kell elmondani, arról szól, hogy megfigyeltessem, hogy ő mit csinál, mert csak azt tudom átadni, amiről tudom, hogy én hogyan hajtom végre.
0: Lehet azt mondani, hogy a hegedű egy hálátlan hangszer a kicsiknek? Szóval talán kicsit lassabban lehet eljutni oda, hogy szép hangot tudjon az ember kicsikarni, egyáltalán hangot, mondjuk ahhoz képest, hogy leül a zongorához, lenyomja a billentyűt, és már is ott a szép hang.
1: Ahhoz képest biztos, hogy nehezebb, mert ugye nekünk érzeteket kell tanítani ahhoz, hogy a hangszerre rátett vonó megszólaljon, különböző érzéseket kell, amit nagyon nehéz megfogalmazni. De meg kell próbálni, és kísérleteket kell tenni, és természetesen van egy hatalmas nagy eszköz a tanár kezében, amit kell, hogy használjunk, a dicséret. Tehát nem a kritika, hanem a dicséret. És a dicséret a gyereknek az valami óriási nagy segítség, nem tudja megmondani, hogy mitől, de az bátorítja őt, hogy még jobban meg tudja csinálni, amit mondok. Tehát nem azt mondani, hogy ez nem szép vagy nem jó, hanem nagyon jó volt, de próbáljuk meg még egyszer úgy, tehát őt állandóan készíteni arra, hogy kísérletezzen, és próbálja más érzéssel megközelíteni. És egyszer csak eljutunk egy szép megszólaló hanghoz, és akkor az a válasz, hogy van ennek egy szemhang volt, hogy ez gyönyörű volt. Na most ez a mondat, amit most elmondtam, hogy ez gyönyörű volt, ezt azért nehéz leírni, mert látni kell a gyerek arcát. Erre a szóra. Tehát most én kérdezem, hogy mikor kap egy 6-7 éves gyerek, ritkán szerintem, hogy ez most gyönyörű volt, amit csináltál. Pedig csak egy hangot szólaltottunk meg. Tehát ez a tanításnak van ez az intimitása, amit ki kell használni. Ez nagyon kevés alkalommal van ilyen, mert ugye ők közösségben vannak, állandóan osztályban ülnek benn, még a szolfézs órán is osztályban ülnek benn, de hogy szemtől szembe, egymástól vagyunk.
0: Egy tanár, egy diák.
1: Egy tanár, egy diák, és ezt nem kihasználni arra, hogy a gyereket dicsérjem, és úgy menjen ki az órán, hogy azt hallottam, hogy valami gyönyörűt hoztam létre. Egy gyönyörű hangot szólaltattál meg. Ebből már lehet tovább lépni.
0: Mi az ideális kor a hegedű tanulás elkezdéséhez?
1: Ez egy nagyon, nagyon érdekes téma, mert ugye vannak gyerekek, akiket már 4-4,5 éves korban el lehet kezdeni hegedülni. Az elmúlt héten is jött egy anyuka, valaki ajánlott, hogy jöjjenek Éva nénihez, 4 éves kislány, bűbáj, aranyos gyerek, hogy kezdjünk el a hegedűvel foglalkozni. Nekem ezzel kapcsolatosan az a véleményem, hogy nem egyformán érett minden 4 éves, és még az 5 éves se. És még a 6 éves se. Tehát nem véletlen, hogy van ez az iskola érettségi. És nekem az nagyon fontos, hogy az anyukát megvigasztaljam, hogy attól, hogy én azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy ez még korai, mert a kislány nagyon baba, lehet játszadozni vele. Tehát lehet, hogy oda adom a hegedűt, és mindenfajta dolgot nem viszi nagyon előre a dolgot. Semmivel sem marad le, hogyha megvárjuk azt, amíg egy gyerek egy kicsit belülről el tud képzelni valamit. Tehát mikor mondok egy mozgást, akkor ne én csináljam a gyerekkel a mozgást, hanem azt a mozgást ő tudja irányítani. Ez egy érettségi font, hogy a mozgást, amit megbeszéltünk, hogy fogok odaszállni, persze minden hasonlattal megtüzelve, de azt el kell képzelnem. Minden mozgást, ami a hegedűn történik, a legegyszerűbbtől, hogy a hegedűt hogyan teszem fel, azt is előre el kell képzelni. Ha az 4,5 évesben ez benne van, akkor lehet. Ha nincs, akkor azt mondom, hogy még várjunk, még nem késett el. Na most voltak rendkívüli gyerekek, ugye, akikkel 4,5 éves korban el lehetett. Igaz, hogy a Teót nem én kezdtem el tanítani, de ő körülbelül 5 éves volt, amikor Pozsonyban meghívta egy kurzust tartani, és ott találkoztam először a Teóval, és láttam, hogy a tanárnő, amiket mond instrukciókat, az a Teó magában lefordítja, és megcsinálja.
0: Gertner Teóról
1: beszélünk, igen, tehát ő volt egy ilyen nagyon extra. Ez az a vízválasztó nálam, hogy a gyerek mennyire tudja egy picit is befelé figyeltetni magát.
0: A rádióhallgatók és tévénézők is tudhatják, hogy Ácsné Szili Éva volt a hegedű tanára Kelemen Barnabás és Kokas Katalin gyerekeinek, Gáspárnak, Olgának is.
1: És már a zsiga kezdődik, igen.
0: Milyen a munka, amikor egy zenész családba csöppen bele a tanár, ráadásul egy hegedűművész házaspár életébe?
1: Ez megint egy másik terület, és sok ilyen gyerek van, aki úgy jön, hogy zenészek a szülők, itt most speciálisan a hegedűsek, de vannak, hogy más hangszeresek. Na most ezek a gyerekek iszonyú sok információt hallanak, akaratlanul. Tehát ebben őt bele a Gazsi, és tudom, hogy megkérdezte a szüleit egy bizonyos kor után a Gazsi, de kisfiú volt, hogy és ti mit dolgoztok? Hallotta az osztálytársaitól, hogy kinek óvónő, kinek mérnök, és ti mit dolgoztok? Ez volt a kérdés, mert ez egy játék. Ez volt a lényeg. Ez egy játék a hangszeren. És ő már úgy jön oda, hogy otthon természetesen utánozni akart a szüleit, kapott is kis hegedűt, és már húzigatta, és megmutatta nekem az első hegedűrán ezzel a mondattal a Gazsi, hogy én már tudok hegedülni. Na most ebből az állapotból a Gazsi egy más út, ugye ezek a zenész szülőknek a gyerekei, hasonlóan az Olga is, hogy én már tudok hegedülni. Ebből átvinni őt abba, hogy kicsit gondold előre, hogy az a hang szép legyen, és nem csak erőből dolgozom. Ez egy annyira gyönyörű feladat. Nagyon nehéz feladat, mert a gyerek akarja csinálni, és én pedig mindig egy picit lassítani akarom, hogy először próbáljuk meg ezt, hallgassuk meg, és hasonlítsuk azzal, amit te csináltál. Én azt gondolom, hogy a hang, mindig a hang az első. És ha a hangot szépen túlaltatja meg, akkor a Gazsi is kapott egy hatalmas dicséretet, hogy ez most gyönyörű volt azzal, amit te a fűrésszel és technikával, hogy tudok hegedülni állapotban. Persze ezt nem így fogalmazom meg neki, de én azt hiszem, hogy minden gyereket a hangon keresztül tudom tovább vezetni.

0: Beszélgetésünk egy korábbi pontján említette, hogy két fia van, mindkettő valamilyen módon zenei pályára került. Idősebbik fia fesztiválzenekar klarinétosa, kisebbik fia bőgőművészként végzett a Zeneakadémián. Velük hogy működött a tehetséggondozás otthon?
1: Olyan érdekes, hogy ez olyan természetes volt, mint ahogy most már értem a zenész szülőknek is. Nem volt bennem gondolkodás, hogy ne foglalkozunk zenével. Tehát az olyan, én is zenével foglalkozom, akkor az én felnövő gyerekemet is természetesen zenei általánosban irattam be, és eljött a zenei általánosban az első év vége, amikor hangszert kellett választani a nagyobbik fiamnak, és tulajdonképpen nagy meglepetés volt nekem, mert ő a hegedű iránt nem mutatott érdeklődést. Miközben én otthon gyakoroltam, vagy netán valakit tanítottam, otthon volt az Ákos fiam, és a szomszéd szobában játszott, nagyon türelmes volt, azt kérte, hogy az ajtó ne legyen becsukva, legyen egy kis rés, de ő a szomszéd szobában soha nem akarta megfogni a hegedűt, mikor próbáltam, hogy próbáljuk, szólaltassuk meg, volt egy elutasítás. Tehát ebből kellett kiindulnom, hogy a hegedű biztos, hogy nem, mert ha érdekelte volna, akkor igen. És akkor hát mi legyen? Legyen egy olyan hangszer, ami mindennek az alapja, és így választottam én, és javasoltam neki, hogy menjünk dobolni. Na most egy fiú gyereknek azért a dobolásért felnyílott a szeme, egyrészt azért, mert gondoltam, hogy a ritmus minden alapja, másrészt pedig volt egy nagyszerű ütőtanárnő, akivel ezt megbeszéltem, hogy akkor próbáljuk meg az Ákossal. Így is volt, és ütöttünk, és szorgalmasan gyakorolt is, és körülbelül volt egy a negyedik osztály, és amikor gondoltam, hogy most már talán valamilyen más hangszer felé is orientális, a fuvolát gondoltam, és amikor koncerten voltunk, akkor a fuvola szépségéről kezdtem, mire megszólalt, anya, de az osztályban van egy fiú, aki klarinétozik, és az Imre bácsinál, és én is nosza. Megnéztem, hogy hogyan is haladunk. És azt láttam, hogy az van beírva a füzetbe, hogy a klarinét iskolából az 5-től 10-esig, a 11-től a 15-ig, és gondoltam, hát ha ez a klarinét tanítás, hogy 5-ösével kell menni a Balassa klarinét iskolából, ez egy nagyon érdekes dolog. Egész addig, amíg Győrben egyszer volt egy nevelési konferencia, és ott játszott egy klarinétos gyerek, és azt hallom, hogy is kell klarinétozni, és hozzá képest mi még itt a... Igen. És ismertem a győri klarinét tanárnőt, és hát megkértem, hogy hallgassa meg Ákost. Meghallgatta, elmondta a véleményét, már a következő évben Győrbe. Tehát Tatabányáról autóval hordtam a gyerekemet Győrbe, és utána, amikor hetedikes lett, akkor vásároltam egy vonatbérletet, párszor együtt utaztunk, és utána egyedül vonatozott Győrbe klarinét órára, és meg tudtuk szervezni, hogy mindjárt ott volt a szolfézs óra. És azt mondtam, hogy majd az idő eldönti. Tehát, hogy én most léptem egyet az Ákos fiam érdekében, de majd a tovább tanulásnál eldől, hogy érdemese volt ezt a lépést meghoznom a fiam érdekében. Természetesen érdemes volt, mert biztos, hogy nem lett volna utolsó éves egyetemista korában a fesztiválzenekarnak a tagja, és a mai napig is ott játszik. Tehát vannak pillanatok, amikor az embernek egy döntése nagyon lényeges és hosszú távú. Most ezt azért meséltem el, mert jönnek hozzám nagyon sokszor vidékről, de Budapestről is. A szülők kérik, hogy hallgassam meg, a tanár egyelőre nem tud róla, hogy meghallgattam, és hogy felvenném-e, hogy érzem-e, hogy a gyerekben van valami. És mindig az a mondatom, hogy tessék szíves megmondani a tanárnak, ha én nekem van éppen helyem, kapacitásom, és azt mondom, hogy igen, érzem, hogy ez egy tehetséges gyerek, és ki kell segítenem abból a közegből, hogy a fejlődése jobban elinduljon, de a szülőt kérem, hogy őszintén mondja meg a tanárnak, hogy kihez hozta el, és miért hozta el. Tehát ez az ő dolga, de ezt segítem a szülőt, mert én ezt már egyszer átéltem. És el is mesélem a szülőnek, hogy én is voltam ilyen helyzetben. Na most ugye nagyon sokat beszélünk az elmúlt 10 évben körülbelül a tehetséggondozásról. De igazából nem fogalmazzák meg, hogy mi a tehetséggondozás. Én azt gondolom, a tehetséggondozás az, és ezt más kollégákkal is átbeszéltem, nagyon sokat beszélgettünk, mert barátom Eckhardt Gábor, és ugyanerre az álláspontra jutunk. A tehetséggondozás az, hogy a tehetséges gyerek mellé kell egy tehetséges szülő. Nem anyagilag értem a tehetséges szülőt, hanem az, aki odafigyel a gyerekére, és felismer, hogy a gyerekemben van valami plusz, tehát ilyen szülő is kell, vagy amikor a gyerekemnek ez a fejlődése a spirálba nem éppen fölfelé megy, hanem picit lehajlik, nem szidja, és nem azt mondja, hogy vidd vissza, fiam, a hangszert, hanem biztatja, hogy nem baj, majd menj az órára, és az Éva néni biztos megmondja, hogy hogyan tud téged. Tehát aki velem partner, az a tehetséges szülő, és kell egy tehetséges tanár. Enélkül nem. Tehát az a tehetséggondozás, hogy a tehetséges gyereket kell megkeresem a tehetséges tanárt. Nem vagyunk egyformák. Van, akinek nagyobb a tudása, most tanárként mondom, több a tapasztalata, nagyobb volt az érdeklődése a pálya iránt, többet akar tudni a pályáról, több energiát fektetett be abba, hogy a saját tudásom fejlődjön, tehát én el nem tudom mondani, hogy hány kurzuson vettem részt, szó sem volt arról, hogy fizetik-e a kurzust, ez fel sem merült bennem. Hogy fogok Tatabányáról, ki fizetik-e az úti költségemet? Ezekre egyáltalán nem emlékszem, hogy ez én nekem fontos lett volna, mert az volt a fontos, hogy én többet tudjak a szakmáról, és többet tudjak a gyereknek átadni. Ma hiába van továbbképzés, nincs jelentkező. Megváltozott a világ.
0: Több mint 50 éve tanít. Mit tapasztal, miben változtak a gyerekek és a szülők?
1: Nekem az a véleményem, hogy a gyerekek nem változnak. Gyerekek mindig ugyanolyanok, nyitottak. És szerintem most a mostani gyerekeknek a csápjai még több felé nyitottak, tehát elég nehéz dolga van a szülőnek, hogy most ezzel a nagyon nyitott gyerekkel, akinek lehetőségei, tehát egyre tágulnak, és sok minden erről nem is érdemes beszélni, de tudjuk, hogy most mi indíts el. Sok mindenen el kell. Tehát a zenén is, ha úgy érzi, hogy van affinitása. De meg kell mutatni mást is a gyereknek. Tehát ma nehéz ebből. De a tehetséges gyerek a hang iránt és az egész hangszer varázsának a megszólaltatása után van érdeklődése, akkor a zene mellett kell. Nem kell azon gondolkodni, hogy most mi lesz, ha majd, ugye, mert nagyon sok szülő, de ebből a pályából nem lehet megélni, mi lesz, ha ezeket a gondolatokat nem kell még az elején odarakni. Tehát hagyni kell, hogy a gyerek, ha ebbe boldog, és örül a hangnak, és örül a sikereknek, örül annak, hogy az órán kapott egy dicséretet, és úgy megy ki az ajtón, hogy azt mondta az Éva néni, hogy ma voltak gyönyörű dolgok, amiket csináltál. Boldogan jön a következő órára. Én mindig azt gondolom, hogy mindig boldog gyereket kell tanítani. És én nekem is van egy hatalmas boldogság érzetem, amikor valamelyik gyerek szépen szólaltat meg valamit. Ez minden dénál többet ér, azt el kell mondanom, igen. Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm, igen, a beszélgetést. Az Arckép mai vendége Ácsné Szili Éva hegedű tanár volt. Munkatársam Molnár Endre nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt, Katona Mártát hallották.

0: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Reggel óta tart a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma és holnap összesen 16 jelöltet hallgatnak meg. A külpolitikát nem egy párt vagy harmadik ország, hanem a szuverén Magyarország érdeke határozza majd meg, jelentette ki meghallgatásán Orbán Anita külügyminiszterjelölt. A politikus közölte, céljuk a vitás ügyek rendezése, a kiszámítható, megbízható és együttműködő partneri szerep megerősítése, ezzel együtt a magyar érdekek következetes képviselete. Magyarország nem válik le az orosz energiáról és több beszerzési forrásra támaszkodik a jövőben, valamint megmarad a rezsicsökkentés is, jelentette ki Kapitány István parlamenti meghallgatása után. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt újságírók előtt hangsúlyozta, a cél az, hogy az ország mindig a legolcsóbb és legmegbízhatóbb energiaforrásból vásároljon. Nem állítják vissza a sorkötelezettséget, és nem küldenek katonát az orosz-ukrán háborúba. A Tisza a béke kormánya, jelentette ki a honvédelmi miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Ruszin-Szendi Romulus hangsúlyozta, vissza kell állítani szövetségeseink bizalmát, a katonák morálját és önbizalmát. Az egészségügy az ország egyik legfontosabb közszolgáltatása, a társadalmi biztonság egyik alapja és egyik legfontosabb befektetése a nemzet jövőjébe, fogalmazott az egészségügyi miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Hegedűs Zsolt elmondta azt is, hogy lesz egy tanácsadó testülete, amelynek a Nobel-díjas Karikó Katalin is tagja lesz. Számos kihívásra kell választ adnia a magyar agráriumnak és élelmiszeriparnak, hangsúlyozta a szaktárca leendő vezetője Bóna Szabolcsa kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottsága előtt. A miniszterjelölt példaként említette a klímaváltozást, a gazdasági környezet átalakulását, valamint a munkaerőpiaci kérdéseket. Európa legszigorúbb szankcióit alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Gajdos László közölte, szeptemberben alakul meg az új környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok folyamatos, szakmai alapú ellenőrzése, valamint a vizek és a levegő minőségének vizsgálata is. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségi okokból rászoruló színházi háttér dolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják, az operettől a balettig. A közreműködő művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. Végül a várható időjárásról. Felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, emiatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Dunántúlon és a Tiszántúlon erős széllökések lehetnek, napközben 20-26, késő este 12-18 fok várható. Délmúlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.
3: Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu
0: Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
4: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Mai adásunkban folytatjuk a Tisztelet a Mestereknek című CD ismertetését. Martin György és Kalóz Zoltán mellett ez a tiszteletadás a hagyományt még ismerő és tovább örökítő egyszerű embereknek is szól. A Revival mozgalom emberi adtak számot arról, hogy mennyire sikerült eltanulni és tovább művelni ezt a generációk által gondozott hagyományos zenét és táncot. A felvételek egy 2010-ben megrendezett hangversenyen készültek, a műsorvezető Halmos Béla, a táncos Fitos Dezső volt. Elsőként Agócs Gergely szólaltat meg Palóc éneket és dudaszót.

Most Türei Hajnalit, Csárdást és Legényest hallunk. Az előadók Pap István Gázsa, Árendás Péter, Havasréti Pál, Lengyel László.

Mai adásunk végén Kerényi Róbert és Tintér Gabriella szólaltatnak meg moldvai darabokat. Édes Gergelem, Keserves, Altató és Öves következik.

0: A Tisztelet a Mestereknek című műsorunk második részét hallották. A hangmérnök Molnár Ender nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2023. április 24-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerkesztőtársam Weisz Gábor nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Összeállításunk első részében Varga Gábor klarinétozik, Kócán Péter méhegedő játszik, és Albert Zassmann zongorázik. A felvétel 2012. szeptember 13-án készült a Magyar Rádió márvány termében. Elsőként szóljon előadásukban Wolfgang Amadeus Mozart Ezdur Kiegestatt triója, köhőjegyzékszáma 498-as.

Mozart Ez-dur trióját játszotta Varga Gábor klarinéton, Kócán Péter méhegedőn és Albert Zászmán zongorán. Előadásukban szóljon most Robert Schumann műve, Meseképek, opus 132-es.

Meseképek. Robert Schumann művét játszotta Varga Gábor klarinéton, Kócán Péter méhegedűn és Albert Zászmán zongorán. Következő felvételünkön Max Reger műve szól. A zeneszerző 110 éve hunyt el 1916. május 11-én Lipcsében. Reger Ásdur szonátáját Varga Gábor játssza klarinéton, Albert Zászmán zongorán.

0: Max Reger Ázdúr szonátáját hallhatták, opusz 49-es, Varga Gábor játszott klarinéton, Albert Zászmán zongorán. Kedves hallgatóink, összeállításunk első részében Varga Gábor klarinétozott, Kócán Péter méhegedőn játszott és Albert Zászmán játszott zongorán. A felvétel 2012. szeptember 13-án készült a Magyar Rádió Márvány termében. A hangmérnök Lukács Miklós, a zenei rendező Illényi Péter volt, szerkesztette Weisz Gábor.
1: Műsorajánló. Ma este a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Bach Hámol zenekari szvitje után a 199-es kantáta szól, melyben Dorothée Mills német szoprán énekel, majd Schubert 8. szimfóniája zárja a koncertet. A karmester Philipp Herrewege. A baroktól a romantikáig. Ma 20 óra 50 perckor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Georg Friedrich Händel 1736-ban komponált Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zenehatalma című világi oratóriumáról mesél László Ferenc. A művet Mozart 1790-ben áthangszerelte. A most hallható változat szerepeit Roberta Invernizzi, Werner Gürá és Gerald Finley énekli. A karmester Nikolaus Arnoncourt. Prolog. Izgalmas információk az előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók Rádió zenei díjak ünnepélyes átadására a Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban az Aurin vegyeskar énekel, Durányi László vezényel. A felvétel 2024. május 11-én készült, Kecskeméten, a Kecskeméti Kodály iskolában, a Bartók Rádió kortárs zenei hangverseny sorozatának keretében. Elsőként szóljon Kocsár Miklós kórusműve, O Maria Mater Pia. Az Aurin vegyeskar énekel, Lestákné Valasek Szilvia játszik zongorán, Durányi László vezényel.

O Mária Mater Pia, Kocsár Miklós kórusművét énekelte az Aurin vegyes kar, zongorán közreműködött Lestákné Balasek Szilvia, Durányi László vezényelt. A folytatásban előadásokban Farkas Ferenc Petőfi Sándor versére született kórusműve szól, Elvándorol a madár.

Elvándorol a madár. Farkas Ferenc Petőfi Sándor versére született kórusművét énekelte az Aurin vegyeskar, Durányik László vezényelt. A folytatásban Olaj Jeljó művét hallhatják, Ubiquitas.

Ubi Caritas. Ola Jéljó művét énekelte az Aurin vegyeskar, Durányik László vezényelt. Előadásukban szóljon most Szokolai Sándor műve, Imarontás ellen.

Imarrontás ellen. Szokolai Sándor kórusművét énekelte az Aurin vegyes kar, Durányi László vezényelt. A folytatásban Orbán György műveit énekli a kecskeméti Aurin vegyes kar. Elsőként, mint mellékdal, József Attila versére, majd O Mistress Mine, William Shakespeare művére.

mint mellékdal O Mistress Mine. Orbán György két kórusművét hallhatták, az Aurin Vegyeskar énekelt, Durányi László vezényelt. Kedves hallgatóink, az Aurin Vegyeskar énekel, a felvétel 2024. május 11-én készült Kecskeméten a Kecskeméti Kodály iskolában, a Bartók Rádió kortárs zenei seregszemléje keretében. A folytatásban Barabás Árpád műveit énekli a Kecskeméti Aurin Vegyeskar Kányádi Sándor verseire. Tánca havon, madár marasztaló.

0: Tánca havon, madár marasztaló. Barabás Árpád Kányádi Sándor verseire született kórusműveit hallhatták, a kecskeméti Aurin Begyeskar énekelt, Durányi László vezényelt. Kedves hallgatóink, összeállításunkban az Aurin Begyeskart hallhatták, Durányi László vezényelt, a felvétel 2024. május 11-én készült Kecskeméten, a Kecskeméti Kodály iskolában, a Bartók Rádió Kortárs zenei seregszemléje keretében. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Csurgó Tamás volt.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Részlet Ábrányi Kornél Életemből és emlékeimből című írásából. Reményi Ede hegedű játékáról. Reményi nem azért hegedül, hogy a hegedű hangszert mutassa be, mint ilyent, az ő összes technikai sajátságaival, hanem a zene költészetét mutatja be a hegedűn, s azzal szól a szívekhez. Ha pedig a magyar zene talajára lép, s annak páratlan szépségeit magyarázza, még a távoli világrészek hallgatói is elbűvölve érzik magukat, a magyar ember pedig azt érzi, hogy az ő játékában benne van az egész magyar nemzet búbánata, ábrándossága, komoly méltósága, hősisége és kedélyének összes szilajsága. És ennek hódul aztán ellenállhatatlanul, mert ha nem tenné, önmagát tagadja meg.

0: rendszert a Bartók Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Győri Kamara Zenekar hangversenye szól, melynek művészeti vezetője Kocsis Albert hegedűművész, aki 95 éve született 1931. május 12-én 60-ban. Közreműködik Pothof Csaba hegedűn és Nyári Béla gordonkán. A felvétel 1979. november 30-án készült, Győrött a Városháza dísztermében. Elsőként szóljon előadásokban Antonio Vivaldi D-moll koncertó grosszója, opusz 3, numero 11.

Antonio Vivaldi D-moll koncertó grosszóját hallhatták. Pothoff Csaba játszott hegedűn, Nyári Béla gordonkán, a Győri Kamarazenekar élén Kocsis Albert hegedűművész. A folytatásban Luigi Boccherini D-dur hegedű versenye szól, melynek jegyzékszáma 486-os, a Győri Kamarazenekar és Kocsis Albert hegedűművész előadásában.

Luigi Boccherini D-dur hegedű versenyét hallhatták a Győri Kamarazenekar és Kocsis Albert hegedűművész előadásában. A folytatásban Ottorino Respighi régi olasz táncok című művéből szól a harmadik szvit.

Ottorino Respighi művét hallhatták, a régi olasz táncok harmadik szitjét játszotta a Győri Kamarazenekar, melynek művészeti vezetője Kocsis Albert. Befejezésül szóljon Gioachino Rossini G-dur szonátája, numero 1-es, a Győri Kamarazenekar játszik.

0: Gioachino Rossini G-dur szonátáját játszotta a Győri Kamarazenekar. Kedves hallgatóink, a Győri Kamarazenekar hangversenyét hallhatták, művészeti vezetőjük Kocsis Albert hegedűművész, aki 95 éve született, 1931. május 12-én 60-ban. A felvétel 1979. november 30-án készült Győrött a Városháza dísztermében. A hangmérnök Mosó Endre, a zenei rendező Ella Péter volt. Kedves hallgatóink, összeállításunk végén szerkesztőtársam Weisz Gábor és a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. 90 éve született Erőd Iván, zeneszerző. Az Erkel Ferenc díjas magyar-osztrák zeneszerző, zongoraművész és egyetemi oktató zeneszerzőként minden zenei műfajban alkotott. Népzenei motívumokat, bluesos, jazzes hangzást is alkalmazott, de az opera műfaja állt hozzá a legközelebb. Erőd Ivánra emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Wolfgang Zawalisz karmester zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Óriási repertoárt vezényelt fejből, köztük teljes Wagner operákat. Egy müncheni próbán egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért nem használ partitúrát. A válasz az volt, hogy ha már itt van bennem, miért tenném ki az állványra?
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
4: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában, mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mind pedig vezetői szinten. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. A legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését nevezte az első 100 nap kormány feladatának a gazdasági és energetikai miniszter jelölt bizottsági meghallgatásán. Kapitány István szerint a gazdaság beindításának kulcsa a befektetői bizalom, közölte kiszámítható szabályokra, átlátható támogatásokra és tisztességes versenyre van szükség, emellett zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval szemben. Több mint 270 tonna élelmiszeradomány érkezett a Magyar Élelmiszerbank Egyesület felhívására múlt hétvégén. Országszerte csaknem 440 Aldi, Auchan, Lidl és Tesco áruházban gyűjtötték az adományokat, melyekből 54 ezer darab 5 kilós csomagot állítanak össze a nélkülözőknek. Az adományokat karitatív szervezetek közreműködésével juttatják el gyermekvédelmi intézmények lakóihoz, idős gondozásban élőkhöz, hajléktalan és fogyatékossággal élő emberekhez, valamint nagycsaládosokhoz és egyszülős családokhoz. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, melyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják az operettől a balettig. A közreműködő művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. Elindul Magyarország első Hoppon-Hoppoff borbusza a Balatonfüred csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű járat május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére. A tényleges felújítás legkorábban 2029-ben kezdődhet el. A munkálatok Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva több ütemben is megvalósulhatnak. A Petőfi hidat több mint 40 éve újították fel, azóta az acél és vasbeton szerkezet állapota is jelentősen romlott. És végül az időjárásról. Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon északkeleten borult az ég, esik az eső. A várható zivatarok miatt több tucat járásban riasztás van érvényben jelenleg. Holnap többnyire borult idő lesz, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. A szél nagy területen megerősödik. 15-22 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Idén is várja a közönséget az MRM népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
5: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
6: Így sem lehet nyugalmunk.
5: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Atriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mély hegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fellegi Lénárd. Csík Gabriella szerkesztette most is a muzsikákat, Szabó Péter a hangmérnökünk, nevükben is mindenkinek jó rádiózást kívánok. Koncertótétellel indítjuk a mai összeállításunkat, méghozzá egy Dvorzsák hegedűverseny fináléjával. Az Ámol hegedűverseny 3. tételét Anne-Sophie Mutár szólójával hallhatják, a berlini filharmonikus zenekart Manfred Honeck veszényli.

koncertteremben most harsanna fel a Taps, a berlini filharmonikus zenekarnak és Manfred Honecknek Anne-Sophie Mutter szólójával hallottuk Antonin Dvorák ámol hegedű versenyének fináliát. Kocsis Zoltán előadásában következik József Haydn kompozíció, a C-moll szonáta első tétele.

ismert Thomas Kvasthoff. Az utóbbi években jazz műsorral járta a világot, de rendszeresen mesterkurzussal is egybekötötte az utazásait, fellépéseit. Ez így volt legutóbb is, amikor kis hazánkban járt. Most az ő előadásában hangzik el a Tannhäuserből a dal az Esthajnal csillaghoz, tehát Wolframként halljuk Thomas Kvasthoffot, Richard Wagner a szerző, Christian Thielemann a felvétel karmester és a Berlini Opera zenekarát vezényli.

0: Thomas Kvasshoff énekelt, Richard Wagner Tannhäuseréből szólt a dal az esthajnal csillaghoz. A berlini opera zenekarát Christian Thielemann vezényelte. Fél perc múlva lesz 3:30.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: Zenei újdonságunk lemezajánlójából olvasok. A Hegedűre és Brácsára írt szimfónia koncertante, a 39. szimfónia és a Così fan tutte nyitány egy igazi Mozart kaland. A szimfónia koncertante Mozart második párizsi útja után egy évvel keletkezett, és közvetlenül abból a párizsi gyakorlatból merít ihletet, amelyben több szólista párbeszédet folytat a zenekarral. Ez nagyon divatos volt a 18. század végén. Julien Chauvin, a felvétel karmestere azt mondja, Mozart művének második tétele az emberi szív mélyére hatol, az egyik legmegrendítőbb tétel, amit valaha írt. Mi az 543-as köhül jegyzékszámú S-dur szimfóniájának, Mozart S-dur szimfóniájának negyedik tételét idézzük most, tehát Julien Chauvin francia hegedűművész és hangversenymester vezetésével, a Le Concert de la Loge játszik.

Julien Chauvin vezetésével és a Les Concerts de la Loge előadásában hallottuk Wolfgang Amadeus Mozart 543-as körüljegyzékszámú Ezdur szimfóniájának negyedik tételét. Christoph Graupner német zeneszerző és csembalista volt, kiváló billentyűjátékos, Bach, Telemann és Händel kortársa. Ő is esélyes volt a lipcsei Tamás templom karnagyi állására. Írt is Kuhnau stílusában egy magnifikátot, de miután megtudta, hogy Telemann a legfőbb várományosabb poszt betöltésére visszalépett, illetve Darmstadtban tartották és megerősítették az amúgy egyáltalán nem biztos lábakon álló szerződését. Miután Graupner meghallotta, hogy Bachra esett a választás Lipcsében, 1723. május 4-én írt egy levelet a lipcsei városi tanácsnak, amelyben biztosította őket, hogy Bach olyan kiváló zenész az orgonán, mint amennyire szakértő az egyházi művekben és a kapelle darabokban, és olyan ember, aki becsületesen és megfelelően ellátja a rábízott feladatokat. De most Christoph Graupner kompozícióját halljuk, az Aus der tiefen Rufen via kantát, a harmadik tételét, Isabel Siketanz, Stefan Kunát, Florian Sieverts és Martin Siketanz énekel a Kapelle Jenensis Kamara zenekar felvételén.

Christoph Graupner aus der Tiefenrufenwir kantátájának harmadik tételét hallottuk. Isabelle Siketanz, Stefan Kunat, Florian Sieverts és Martin Siketanz énekelt a Capella Jenensis kamarazenekar felvételén. Most pedig a bécsi filharmonikusok szórakoztatnak bennünket. Riccardo Muti vezetésével hallgatjuk Franz Schubert harmadik szimfóniájának szintén fináliát.

Franz Schubert harmadik szimfóniájának fináléját hallottuk a bécsi filharmonikusokkal Riccardo Muti vezényletével. Doppler Ferenc most a szerző és az Andante és Rondo című kompozíciójának első tételét halljuk, ez az Andante. Berényi Bea és Dracső Jákos fuvolán Révész László zongorán játszik.

Doppler Ferenc Andantes Rondó című kompozíciójának Andantéját hallottuk, Berényi Bea és Dracsai Ákos fuvolán játszott, Révész László pedig zongorán. Az óra végére Giovanni Battista Pergolesi muzsika maradt, Sinfonia Tre, Bruno Coxé játszik Gordon Kahn, az Il Seminario Musicale élén pedig Gerard Lenn.

0: Pontosan 16 óra Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia 3 című kompozícióját hallottuk. Bruno Coxé játszott Gordonkán, az Il Seminario muzikále művészei Gerard Lem vezényelte.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Két kulturális hírrel indítjuk ezt az órát. Megalakult a Popper Örökség Egyesület, amelynek célja David Popper cseh Gordonka művész, zeneszerző művészi és pedagógiai örökségének megőrzése, továbbfejlesztése, valamint a fiatal csellisták következő generációjának támogatása. Az Egyesület első nagyszabású programjaként október 17 és 22-e között Várpalotán rendezik meg a Popper Akadémiát. A szervezők 15 és 20 év közötti fiatal csellistát várnak Magyarországról és külföldről, a jelentkezési határidő június 15-e. A Popper Akadémiát két évente a David Popper Nemzetközi Cselló Verseny köztes éveiben rendezik meg. Az első 2026-os program középpontjában Popper etüdjei állnak. A résztvevők nyílt mesterkurzusokon, tematikus workshopokon, napi egyéni órákon, koncerteken és a különleges Popper Etüd Challenge-en is részt vesznek majd. A non-profit szervezet célja, hogy összekapcsolja a történelmi örökséget a jelen és a jövő cselló kultúrájával, valamint nemzetközi platformot teremtsen fiatal művészek, elismert professzorok és a közönség számára. Teltházzal indult és azzal is zárult a Miskolci Szimfonikusok 2025-26-os bérletes szezonja, egyúttal meghirdették a következő évad programját. Továbbra is két bérlet sorozat hangversenyeire, Maestro és Capriccio, valamint a Gál Károly estekre várják közönségüket. Klasszikus műveket, ritkaságokat, ősbemutatókat is kínálnak programjaik sorában. A nemzetközileg jegyzett magyar fiatal karmestergeneráció képviselői is érkeznek majd hozzájuk. Mészáros György, Káli Gábor és Hontvári Gábor személyében, akikhez Alessandro Palumbo, ifjú olasz dirigens is csatlakozik. Török Levente pedig első karmesterként kezdi az új évadot a Miskolci Szimfonikusoknál. Ismét érkezik a Nyíregyházi Cantemus kórus, akikkel Beethoven 9. szimfóniáját adják elő, illetve a debreceni Kodály Filharmonikusok, akik egy önálló estet adnak. Koncertfelvételt hallunk, ezt a köhécselis is jól jelzi majd. Minden esetre Török Levente a Miskolci Szimfonikus Zenekart vezényli. 2024-es koncert részlete szól. A szerző Johann Sebastian Bach, a Máté Passióból következik tétel. Gyenge Tibor hegedűn játszik, Sós Levente oboán. A Miskolci Szimfonikus Zenekar tehát Török Levente vezényli.

Johann Sebastian Bach Máté Passiójából szólt tétel, Erpárme Dichmann Gott, Gyenge Tibor hegedűn játszott Sós Levente oboán, a Miskolci Szimfonikus Zenekar Török Levente vezényelte. Albert Girovec cseh zeneszerző 1763 és 1850 között élt, tehát hosszú élet adatott meg neki. Amikor született Mozart, még csak 7 éves volt, és amikor elhunyt, már sem Mendelssohn, sem Chopin nem élt. Paisiello-nál tanult, Rómában dolgozott, de Párizsban, Londonban és Bécsben is. Hosszú élete miatt zeneművein érezhető a korszellem változása, jelentős változás érezhető fiatalon és idősen írt darabjainál. Az Ádúr szimfóniájának első tételét a London Mozart Players-szel hallgatjuk, Howard Griffiths vezetésével.

London Mozart Players felvételét hallottuk, Albert Girovec volt a szerző, az Ádor szimfóniájának első tétele szólt itt a Bartók Rádióban. Kamaraművel folytatjuk a műsort, Richard Strauss S-dur szonátájának első tételét Isabelle Kaillen és Ronald Breitingen szólaltatja meg.

Richard Strauss Esdur szonátájának második tételét hallottuk, Isabelle Kajlen hegedűn játszott, Ronald Breitigen zongorán. Johann Joachim Quantz G-moll koncertójából, amit két fuvolára írt, az utolsó

0: Johann Joachim Quantz két fuvoláraért G-moll koncertójának utolsó tételét hallottuk Alexis Kossenko és Amélie Michel szólójával. Másfél perc múlva lesz 4:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Macias Lucas Navarroval,

0: Tongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
1: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásároljon jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
2: Maestro és Capriccio bérlet. Gál Károly zenei esték. 3 izgalmas koncertsorozat az időtálló klasszikusok és a meghökkentő újdonságok szerelmeseinek. A Miskolci Szimfonikus Zenekar 2026-27-es bérletei már kaphatóak a jegypénztárakban és online. Szeretettel várjuk az új évadban is. www.mso.hu.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contán zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
4: Két játékunk is lesz a mai délutánban, az egyik most, a másik körülbelül egy óra múlva. Mondom, hogy most miből választhatnak. Van egy pesti és egy pécsi koncert és egy CD. Nézzük gyorsan a részleteket. Május 13-án, tehát most szerdán 19 órától a Régi Zeneakadémia kis termébe, a Rádiós Estek a Zeneakadémián sorozat világjáró művészek folytatásaként Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina, illetve Julien Kenton koncertjére lehet jegyet nyerni. Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabokat szólaltatnak meg. A másik koncert lehetőség pedig a Pécsi Kodály Központ Kocsi Zoltán termébe szól. Május 16-ára, tehát most szombatra 18 órától kezdődik a Fantasztikus Természet Zene Folyam Hegyeken, Völgyeken át című koncert a Pannon Filharmonikusok hangversenye Vas András vezényletével, Handel vízizenéjéből, Csajkovszki Évszakok című alkotásából, Vivaldi versenyműveiből, Mozart kompozícióból, Csajkovszki a kis hattyúk tánca című műve így kiragadva, tehát nagyon különleges és igazán ismert darabokat válogattak ennek a koncertnek a programjába. És a tárgyeremény, CD, Beat in Space, Modern Art Orchestra Plays The Music of Cseke Gábor. Tehát a magyar jazzzongorista művei szólalnak meg a Modern Art Orchestra előadásában ezen a CD-n. Isten éltesse sokáig Bobby McFerrin jazzénekest, karmestert, aki kiválóan improvizál, erről minden koncertjé meggyőződhet a hallgatóközönsége, 76 éves a mai napon. Különleges figuráról van szó, zenei megközelítése is azok. Olyan muzsikát választottam, ahol mindössze másodmagával vonult stúdióba, Jojommal lesz a partnere, és egy sokat játszott művet hallhatnak előadásukban. A kérdés a szerző. Ha szoprán énekessel indítanánk el ezt a felvételt, szerintem az onnal tudnák, így nehezebb lesz. Jojomának is több sávon rögzítették a cselló szólamait, így lesz teltebb a hangzás. Egy kiváló orosz zongoraművész zeneszerző darabja szól majdnem 7 percen keresztül. A szerzőt kérdezem, illesztve azt, hogy a CD-t, vagy a Régi Zeneakadémia, vagy a Pécsi Kodály központos koncertet választják nyereményként. A 0630303060 az SMS szám, és a muzsikáló délután kukac rádió.hu az e-mail cím, a szerzőt kérdezem.

Bizony jár nekem az ennyebenye. A kedves hallgatónk írja, hogy 1950. március 11-én született Bobby McFerrin, ennek ellenére, Isten éltesse sokáig. A kérdés a szerző volt, Szergej Rachmaninov, és a vokalist hallottuk, Bobby McFerrin énekelt, Jojo Ma pedig Gordonkán játszott, és effekteket is hallattunk a felvételen. Adós vagyok a nyertesek nevével, csak egy picit el vagyok maradva az adminisztrációval, úgyhogy egy kicsi türelmet kérek. Ludwig van Beethoven D-dur hegedű versenyének harmadik tételével folytatjuk a műsort. Kovács Ténes játszik hegedűn, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényli, és lesz még egy alkalommal játék, mint ahogyan említettem már, a Gödöllői Királyi Kastély dísztermébe és Ajkára is lehet majd jegyet nyerni. Előre szaladtam, következzék a koncertó tétel, és utána mondom, hogy kik nyertek.

Kovács Dénes játéka Etalon, írja egy törzshallgatónk. Az ő szólójával hallottuk Ludwig van Beethoven D-dur hegedű versenyének harmadik tételét, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte. Olexa József mehet szerdán a Régi Zeneakadémia Kamara termében a Rádiós Estek a Zeneakadémián sorozatban a világjáró művészek sorozatra, és Balanyi Beatrix Pécsre kért jegyet, úgyhogy őt szombaton 18 órától várják majd a Kodály Központ Kocsis Zoltán termében, illetve Janka Zoltánnak postázzuk a CD-t. Ezzel még tartoztam a kedves hallgatóinknak. És lesz még egy játék, mert kérdezett egy hallgatónk. Igen, 17:30. Frédéric Chopin Cismol nocturnjét halljuk, még nem utolsóként az órában, de Fazil Say zongorajátéka következik.

Frédéric Chopin volt a szerző, a Cismol Nocturne hangzott el Fazil Száj előadásában. Carl Nielsen Ámon szvítjéből következik az óra végén a második tétel, ez az Intermezzo, a Bormes szimfóniettát Richard Stadt vezényli.

0: Carl Nielsen Ámol szvittjének második tételét hallottuk. Az intermezzót a Bormann Szimfonietta játszotta Richard Stutt vezetésével. Pontosan 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Holnap folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-en jelentek meg egy vagy több bizottság előtt. Holnap további 6 bizottságot hívnak össze. A meghallgatások holnap délelőtt fejeződnek be, majd a tervek szerint délután 4 óra után a Tisza kormány tárcavezetői leteszik esküjüket. Felülvizsgálná a nemzeti alaptantervet az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Lannert Judit kinevezése előtti parlamenti meghallgatásán azt mondta, nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánnak építeni. Közölte, a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek ki. Terveik közt szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyv választási szabadság bővítése, az igazgatók hatáskörének bővítése és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Átadták a Nők a Tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést. Sugár Viktória az Óbudai Egyetem rektor helyettese, az épületek klímaváltozás kihívásaihoz alkalmazkodó, fenntartható fejlesztési lehetőségeit vizsgálja. Fröhlich Georgina sugárfizikus pedig Bátor Küldetés nevű programjában fényfestéssel teszi kevésbé félelmetessé a kezelést a beteg gyermekek számára. Hazaérkeztek a hantavírussal érintett tengerjáróhajó amerikai utasai. A 17 amerikai állampolgárt szállító különgép a Nebraska állambeli Omaha repülőtéren randolt, ahonnan a csoportot a szövetségi karanténközpontba vitték. Egy ember vírus tesztje pozitív volt, egyikük pedig tüneteket mutat. A 17 amerikai turistát a Kanári-szigetekről szállították haza egy bérelt repülőgéppel. Azok közül, akiket tegnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról, egy francia állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Pécs főterén lehet először megtekinteni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A MOSZ nagydíját és a közönségdíjat Németh Diana Nimród című sorozata nyerte el. A vándorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható a Kapa központban. Elindult Magyarország első hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Reggelivel várja a bicikliseket holnap reggel a Budapesti Közlekedési Központ, csatlakozva a Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezéséhez. 7 és 9 óra között kakaós csigát, sajtos pogácsát, almát, üdítőt és Túró Rudit is kapnak a bringások. Holnap erősen felhős borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar. Az északnyugati szél megerősödik, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharossá fokozódik. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Mászias Lukász Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
4: várja Önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
6: A világ hangversenyterméinek ünnepelt sztárja Leonidas Kavakos hegedűművész Budapesten ad koncertet. A Cifra Fesztivál különleges estjén a virtuózitás, a szenvedély és a zenei mélység találkozik a Zeneakadémián május 25-én. Műsoron Mozart, Schubert, Sostakovics és Stravinsky művei. Közreműködik Leonidas Kavakos és Enrico Pace. www.cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: József Haydn ezdur trombita versenyének első tételét halljuk az óra elején. Maurice André játssza a szólót, Theodor Gulspauer a karmester, és a Bambergi Szimfonikus Zenekar felvétele forog.

Maurice André játszott trombitán, Joseph Haydn volt a szerző, a Bambergi Szimfonikus Zenekar előadásában Theodor Gusselbauer vezényletével hallottuk a Haydn komponálta Es-dur trombita verseny első tételét. Most Albert Lavignac a szerző, a Galop Mars hangzik el, Alessandro Taro és Frank Bailey játszik zongorán, átiratban csendül fel ez a bizonyos Galop Mars.

Albert Lavignac Galop Mars című kompozíciója után Antonio Vivaldi Bajazet című operájából következik részlet. Az imént átiratban szólt a kompozíció Alessandro Taro és Frank Reilly előadásában. Most pedig David Daniels kontratenor énekel. Az Európa Galantét Fabio Biondi vezényli Tamerlano áriáját halljuk a Bajazet első felvonásából.

David Daniels kontratenor énekelt, az Európa Galantét Fabio Biondi vezényelte, Antonio Vivaldi Bajazet című alkotásából Tamerlano áriája hangzott el a mű első felvonásából. Franz Schubert 5 német táncából rögtön 3-at gyors egymás utánban meg is hallgathatunk, csak az elsőt és az utolsót vesszük le. A G-dur, a D-dur és az F-dur hangnemű darab hangzik el a Liszt-Ferenc Kamarazenekarral, Rolla János vezetésével.

0: Franz Schubert volt a szerző, az öt német táncból a második, harmadik és negyedik darab szólt a Liszt Ferenc Kamarazenekarra Rolán János vezetésével. 2 perc múlva lesz 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ígértem még egy játékot. 2 lehetőség közül választhatnak. Május 17-én vasárnap 19 órától a Gödöllői Királyi Kastély dísztermébe szól az első páros belépőnk, Csordás Klára és a Speranza vonós négyes koncertjére. Liszt Ferenc, Maurice Ravel, Gabriel Fauré és Bizet alkotások hangzanak el, kiemelem mondjuk az Abanérát a Carmenből, vagy Maurice Ravel F-dur vonós négyesét. Május 18-án, azaz jövő hét hétfőn, 19 órától Ajkán is lesz esemény a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtárban, Mi muzsikus lelkek, hangversenye a Filharmónia Magyarország rendezésében. Az előadók Györfi Anna énekel és prózát mond, Szélpál Szilveszter szintén, Kéméndi Tamás pedig harmonikán és zongorán játszik, különleges műsor, opera részletek, operettek és musicalek, itt is szerepel Bizé, mint szerző, de Czerkovics Béla és Presser Gábor, szintúgy. Emmanuel Haim, francia csembaló művész és karmester, május 11-én született. Hölgyeknél nem illik firtatni a kort, úgyhogy én sem teszem. Minden esetre Isten éltesse, sokáig a barokkorra specializálódott művész.

művésznőt, akinek a vezetésével hallgatunk egy művet, Bachal egy évben született szerző munkáját. Most is a szerző a kérdés, nem véletlenül fogalmaztam így. Nathalie Dessay énekel, a Le Concert d'Astrée-t Emmanuel Eim vezényli tehát, és a szerző a kérdés, illetve az, hogy a Gödöllői Királyi Kastély dísztermébe vagy Ajkára szeretnének eljutni koncertet látogatni. A 0630303060 továbbra is az SMS számunk, és a muzsikáló délután kukac radio.hu az e-mail cím. Ki a szerző?

Nathalie Desai énekelt a Le Concert d'Astrée-t, Emmanuel Aym az ünnepelt vezényelte. Georg Friedrich Händel volt a szerző, szerelmi ámor, mámor, ária hangzott el. Domenico Scarlatti szintén 1685-ben született, mint Bach és Händel, de Händel volt a zeneszerző. Kern Andrea és Szabó András a nyertesünk a délután második játékában. Gratulálok nekik és mindazoknak, akik Händelt küldték el. Különösen nagy öröm nekem, hogy Händelt umlauttal írják, tehát hogy még arra is vették a fáradtságot, hogy megkeresték ezt a karaktert. Claude Debussy kiszvittjéből szóljon a Csónakon és a felvonulás, Várjon Dénes és Simon Izabella játszik zongorán.

Várjon Dénes és Simon Izabella előadásában szólt Claude Debussy kiszvittjéből a csónakon és a felvonulás tétele. Gaetano Donizetti szerelmi bájitalából Nemorino románcát idézzük Gulyás Dénes előadásában, illetve a Magyar Állami Operaház zenekarával, Ferencsik János vezényletével.

Gólyás Dénes énekelt. Cayetano Donizetti szerelmi bájitalából szólt az Una furtiva lágrima kezdetű ária, a Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezényelte. Camille Saint-Saëns 5. zongora versenyének 3. tételével fejezzük be a műsort. Stephen Huff a szólista.

0: Stephen Huff szólójával hallottuk Camille Saint-Saëns 5. zongora versenyének 3. tételét, a Birminghami Szimfonikus Zenekart Zachary Oramo vezényelte. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető, kívánok további jó zenehallgatást!
1: Műsorajánló 90 éve született Erőd Iván, zeneszerző. Az Erkel Ferenc díjas magyar-osztrák zeneszerző, zongoraművész és egyetemi oktató zeneszerzőként minden zenei műfajban alkotott. Népzenei motívumokat, bluesos, jazzes hangzást is alkalmazott, de az opera műfaja állt hozzá a legközelebb. Erőd Ivánra emlékezünk. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Bach Hámol zenekari szvitje után a 199-es kantáta szól, melyben Dorothée Mills német szoprán énekel, majd Schubert 8. szimfóniája zárja a koncertet. A karmester Philipp Herrewege. A baroktól a romantikáig. Ma 20 óra 50 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
2: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Otmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai műsorunkban Yuzsa Wang zongorázik. Előadásában hallgassuk először Szergej Rachmaninov G-moll prelüdjét, majd H-moll prelüdjét. Opus 23 numero 5, illetve Opus 32 numero 10. A felvételek Berlinben a Philharmonia kamaratermében készültek 2018. júniusában.

Szergej Rachmaninov két prelüdjét hallottuk. Az Opus 23-as sorozatból az 5-et, a G-molt, és az Opus 32-es sorozatból a 10-et, a H-molt. Yuzsa Wang zongorázott. Előadásában következik Alexander Scriabin 10. szonátája, Opus 70. Ez a felvétel is Berlinben, a Philharmonia kamaratermében készült 2018. júniusában.

Alekszandr Szkriabin opusz 70-es 10. szonátáját hallottuk. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Yuzsa Vang zongorázik. Tolmácsolásában hallgassuk most Maurice Ravel La Valse című művét a szerző saját átiratában. A felvétel Hamburgban a Friedrich Ebert Halléban készült 2010. januárjában.

Maurice Ravel La Vase című művét játszotta a zeneszerző saját átiratában, Yuja Wang zongorán. Előadásában befejezésként következik Dmitrij Sosztakovics első c-moll zongora versenye, opusz 35. A trombita szólót Thomas Rolfs játsza, közreműködnek a Bostoni Szimfonikus Zenekar vonósai, vezényel Andris Nelsons.

0: Dmitrij Sosztakovics első c-moll zongora versenyét hallottuk. Előadta Yuja Wang zongorán. A trombita szólót Thomas Rolfs játszotta. A bostoni szimfonikus zenekart Andris Nelson vezényelte. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Yuja Wang zongorázott. A szerkesztő Otmar Dávid és a hangmérnök Mácsus Otto nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán.
1: Műsorajánló. Ma este a Frankfurti Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Bach H-moll zenekari szvitje után a 199-es kantáta szól, melyben Dorothée Mills német szoprán énekel, majd Schubert 8. szimfóniája zárja a koncertet. A karmester Philipp Herrewege. A baroktól a romantikáig. Ma 20 óra 50 perckor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Georg Friedrich Händel 1736-ban komponált Nagy Sándor ünnepe, avagy a Zene hatalma című világi oratóriumáról mesél László Ferenc. A művet Mozart 1790-ben áthangszerelte. A most hallható változat szerepeit Roberta Invernizzi, Werner Gürá és Gerald Finley énekli. A karmester Nikolaus Arnoncourt. Prolog. Izgalmas információk az előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 90 éve 1936. január 2-án született Erőd Iván zeneszerző zongoraművész zenepedagógus emlékét idézzük Ménes Aranka rádió műsorának részleteivel. A beszélgetés 2011-ben készült a művész 75. születésnapja tiszteletére. A neki szentelt honlapon így ír önmagáról Erőd Iván. Zeneszerzői munkásságomat soha nem határozta meg semmilyen világnézet, sem az éppen divatos trendek. Nagyra becsülöm a mesterséget, és folyamatosan tanulok a múlt nagymestereitől. Ugyanakkor hiszek abban, hogy az inspiráció forrása mélyen bennünk rejlik. A zeném olyan sokszínű, mint a világ. Néha vidám vagy játékos, mert úgy gondolom, hogy manapság erre szükség van, máskor pedig mélyen komoly, főleg ha a szöveg megköveteli, de lehet fenkölt is, hiszen lelkünk a transzcendens után vágyakozik. Élete további történeteit maga Erőd Iván meséli el, és először a kezdetekről lesz szó. Az, hogy zenész lett belőle, talán egészen egyszerű döntés volt, hiszen kiváló muzsikusok akadtak a családban.
3: Ha azt nézzük, akkor könnyű volt, mert nagyapám énekes volt, Ney Bernát, nagybátyám hegedűs, Ney Tibor, szóval anyai részről volt egy csomó zenész. Apai részről nem, de bátyám is csellistának készült, aki 20 éves korában, 45-ben Buchenwaldban pusztult el, tehát eléggé sűrű zene volt nálunk.
4: És aztán, hogy nem bánta meg, hogy muzsikus pályára ment, jelzi, hogy a gyerekei is folytatták.
3: Ja, 5 gyerekem közül 3,5 választotta a zenei pályát, azért mondom, hogy fél, mert a lányom, aki énekes és pedagógiai diplomája van, amellett még elemiskolai tanítónő is. De van egy énekes fiam, egy fagottos fiam és egy karmester fiam. Csak az egyik lányom, aki más csinál, de az is elég közel rokoni dolog, mert színésznő.
4: Tehát akkor a zongorával kezdte. Mikor jutott eszébe a zeneszerzés?
3: Először az első gimnáziumban, ha jól emlékszem, kezdtem el, mert gyakorlati célokból kellett valami kis darab a furulyásoknak, meg nem tudom én miféle ütőhangszer volt akkor még ott, és akkor egy magyar népdalt úgy ráraktam erre az együttesre. Aztán még írtam egy szimfóniát 12 vagy 13 éves koromban, amit lehetetlenség volt, de partitúra volt, és nem lett kész. Komolyan igazán csak 15 éves koromban, amikor elhatároztam, hogy felvételizek, és fel is vettek, és hát akkor kezdtem igazában eldolgozni.
4: Nyilván volt olyan szerző, aki az útját valamelyik irányba terelte.
3: Van két szerző is, az egyik Kota Bartók, a másik a Kodály, ugye?
4: Hát Kodályhoz járt is, tehát
3: igen,
4: az kézenfekvő.
3: De Bartók műveit Kálmán Györgynél is kezdtem a gyermekeknek játszani, és aztán háború után Kadosánál teljes mikrokozmosz, és hát a zenekari műveket is 40-es évek végén már mind hallottam. Kodályt hasonlóképpen, tehát mint tudom, én 10-11 éves gyerek már megismertem mindezt.
4: Egy Bartók évfordulóra írt is egy darabot.
3: Igen.
4: Ez egy olyan pályázat volt, hogy ki mit írna Bartók emlékére. Az a címe, hogy Köszönet Bartóknak, Déri György gordonkázik, Morva Péter zongorázik.

0: Tehát a zeneakadémiai tanárokat idézzük most vissza, ha már szó esett Kodályról. Én gondolom, hogy az mindenkinek meghatározó az a néhány zeneakadémiai év.
1: Kodálynál 2 év magyar népzene. Azt hiszem, ezek voltak az utolsó évfolyamok, amit még általában a magyar népzenét adta elő, mert aztán már csak a népzene szakon tanított. Említsek tanárokat. Hát Kardos apát kell megemlítenem, aki 4 évig tanított, vagy 5 évig majdnem, amíg felvételiztem az akadémián, és utána is ő tanított zongorán. Az ő személyisége mondjuk itt tényleg nagyon nagy befolyással volt rám.
0: És hát szerencsés, mert ő is zeneszerző is volt.
1: Zeneszerző is volt, de ő azt nem forszírozta, ő mint zongorattanár soha. Azt hiszem, 1 darabját játszottam összesen az egész idő alatt. Aztán az akadémián olyan emberek, mint a Bárdos Lajos, meg a Szőnyi Erzsébet, meg Szabolcsi Bence, meg a Barta Dénes, meg a Szöllősi András, meg Nagy Olivér, hát most csak úgy kapásban mondok egy pár nevet, akik mint első osztályú zenészek voltak, és a szakmájukat tényleg olyan színvonalon közvetítették, amit nehéz felülmúlni.
0: De hát nem volt aztán annyira egyszerű az élete, mert a diplomát nem itt szerezte meg.
1: Nem, a diploma, már eléggé a diploma előtt voltam, de aztán jött ugye 56, és akkor elhagytam az országot, és Bécsben folytattam a tanulmányokat, és akkor még egy pár évig elhúztam, mint diák. Ami nem ártott, mert volt sok pótolnivaló, és időt adott egy nyugodt kifejlődésre.
0: És a zongoraszakot és a zeneszerzést egyszerre végezte?
1: Így van, egyszerre, mikor az 1961-ben.
0: A zeneszerzés az ugye otthon is bármikor végezhető, hogyha kellő inspirációja van az embernek, de hol tudott aztán zongorázni?
1: Hát nekem az volt a szerencsém, hogy először is jól olvasok lapról, és mint korrepetítor és kamarazenész eléggé kapott rajtam a környezet. Már a zeneakadémiai évek alatt is új zenét nagyon sokat játszottam, a Arti Rejje című együttes kezdeteintől kezdve együtt dolgoztam, és a Bécsi Zinkvereinet kísértem, az egy kórus, és aztán bekerültem a Bécsi Operában, mint korrepetítor, ahova Herr von Karajan hozott be.
0: És ott meddig volt?
1: Csak 2 évig. Méghozzá azért, mert a 2 év az úgy lefoglalt, hogy nem maradt másra időm, és az alatt megtanultam egy kicsit a mesterséget a zenés színház körül, ami rendkívül fontos volt nekem, és aztán úgy alakult, hogy volt elég hangverseny és zongorás munka, amiből meg tudtam élni. Az elszerzőből persze nem, akkor még az lehetetlen lett volna. Szabadúszó voltam körülbelül 4 évig, amikor aztán elkezdtem tanítani. Ezáltal 4 év alatt, amíg szabadúszó voltam, és elég sok hangversenyt adtam, kísérés, kamarazene, szóló, minden egyéb, megírtam egy operát.
0: Köszönhető ez az operaházi.
1: A szünetekbe, amit aztán 68-ban előadtak, az bécsi ünnepi heteken, és elég jó visszhangja volt. Ez az a bizonyos Selyemhernyó című opera.
0: Milyen szüzsére írta?
1: Richard Plecsaker, barátom, aki épp olyan zöld volt, mint én. Segédrendező volt, én meg korrepetítor, hát állítottunk ki egy operát. És sajátságos módon aztán rögtön előadták. A szüzsé az egy fantázia, egy történelmi téma, de igazában egy kitalált valami. Amikor a 7.-8. században játszódni, de hát ez csak a keret. Egy olyan opera, amiben mindent belerakott a szövegíró, ami csak jó.
0: Hát
1: és az elszerző is, gondolom.
0: Oda áriáját Jeanette Pillow énekli, a Bécsi Szimfonikus Zenekart Gerd Albrecht vezényli.

0: minden műfajban írt, de hát a zenekar azt gondolom, hogy továbbra is inspirálta.
1: Persze, de nem kizárólagosan, mert a kamarazene talán még jobban foglalkoztatott, már csak azért is, mert ott több előadási lehetőség volt, és miután a különböző kollégák és barátok és művészek érdeklődtek a darabjaim iránt, tehát ott több volt az esély, hogy egyáltalán előadásra kerül. Aztán persze a zenekarok is rendeltek ezt meg azt, és hát nem szabad elfelejteni, hogy az én nagy szívügyem mindig a vokális zene volt, hát a szöveges zenék. A lehetőség szerint csak jó költőktől, olyanoktól, akiknek sikerül azt kimondani, amit én zenében szeretnék, és persze a színpad, mert az opera az máig is foglalkoztat.
0: Említette, hogy a fia Adrián énekel, hát ez nyilván magában hordozza, hogy írni kellett neki is.
1: Nem kellett neki írni, mert már annyi darab volt, amit el tudott énekelni, hogy újabbat nem is írtam neki.
0: De együtt szoktak fellépni?
1: Nem, ma már nem. Ez egy véletlen, hogy itt csináltunk egyszer közösen egy felvételt. Neki megvannak a maga zongoristái. És hát ő egy nagy szám, ugye Berajti ünnepi játékok, Bécsi opera tagja.
0: De azért akkor most ebben a műsorban idézünk vele valamit.
1: Igen, ez négy ének, kettő ezek közül Oszip Mandelstam, a másik kettő Szergei Szényin, szövegre készült német fordításban, ezt a Paul Celan fordította.
0: Hallgassuk meg a Mandelstam versre írt másodikat, a címe O Himmel, Himmel.

0: Mai műsorunkban a 90 éve született Erőd Iván zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus emlékét idézzük Ménes Aranka rádió műsorának részleteivel.
1: Hol kezdte a tanítást?
2: Érdekes módon egy néhai magyar kisvárosban kezdtem, Felsőlövőn, amit ma Óbes utcának hívnak, és ott volt a Gráci Akadémiának egy ilyen kihelyezett részlege. Ott kezdtem tanítani zeneelméletet, aztán Grázban majdnem 20 évig voltam, és 1990-ben átköltöztem Bécsbe, és akkor még itt 15 évig az itteni zenei egyetemen tanítottam szintén zeneelméletet és zeneszerzést.
1: Magyarországgal, a magyar zenei élettel tartotta-e a kapcsolatot?
2: Először, azt hiszem, 74-ben hívtak meg a konzervatóriumba, hogy egy kisebb körbe valamiről beszéljek. Aztán 81-ben hívtak meg a zeneszerző szakra, a Zeneakadémiára, és 93-ban megkaptam a Bartók Pásztor díjat, amiből aztán vettem egy házat, ami nagyon le volt robbanva, mert azért annyira nem volt sok a pénz, de azóta a házat rendbe hoztam, egy parasztházat Csákberényben. És most ott élünk, az évnek minden szép szakaszában.
1: Mostanában ír-e még?
2: Mi az, hogy? Egyre többet. Érdekes módon nem felejtettek át, úgyhogy nem unatkozom.
1: Számozza a műveit. Igen. Hol tart az opusz számozásban?
2: Most a 88-as számot írom éppen.
1: Akkor legalább 100-ig el kell jutni, vagy ha nem 150-ig.
2: Azt majd meglátjuk.
1: És hogyha van felkérés és van inspiráció, akkor feltétlenül.
2: Még valamit okvetően meg kell említeni, az, hogy tavaly beválasztottak a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiába, aminek legalább annyira örültem, mint a Bartók Pászodénak. És kaptam egy Erkert-díjat is. Azt már majdnem mellesleg említem csak. Igen.
1: Szakmai díj.
2: Szóval végül is már két laki vagyok az utóbbi 20 évben, hát mondjuk most már majdnem teljesen.
1: Hogyha most megfogalmazná magának, hogy önnek mi is az, amit a közönségnek el kell mondania feltétlenül, mert hisz ez a pálya lényege, akkor ez hogy lehet mondatokba önteni?
2: Nem tudom, hogy mindenki egyet értene azzal, amit most említett, hogy a pályának ez a lényege. Én nem is szeretek a közönségről, amit olyan beszélni, inkább a hallgatókról. Mert a közönség az egy gyűjtőnév, és a hallgatók azok individuumok. Lényegében ez egy döntő különbség, de általában az életben manapság. Sokkal lényegesebb, hogy az egyes személy hogy fejlődik, mint hogy a közösségek, vagy nemzetek, ahogy mondani szokták, minden irányba fejlődnek. Ez legalábbis az én személyes véleményem.
1: Én most a közönségnél arra gondoltam, hogy amikor egy nagy hangversenyteremben ülnek az emberek, akkor azért mégiscsak nincsenek elszigetelve egymástól, és azért mégiscsak egy közösségi érzés is, például a koncert. Amikor hallgatjuk a lemezt, a rádiót, bármit, az már egy másik kérdés.
2: Természetes, hogy van egy olyasmi is, hogy az a sok ember, aki jól reagál valamire, az örömet tud okozni. Ha rosszul reagál, akkor megkondolandó, ugye?
1: Milyen zenét ír? Tehát minden szerzőnek megvan a maga stílusa. Mi az a stílus, amivel meg tudja szólítani az embereket?
2: Azt hiszem, az a lényeg, hogy az a stílus legyen, ami mögött tényleg én állok, és ami nem egy átvétel, nem egy másolat, nem egy divat, hanem ami szerves része annak, ami én vagyok. Tehát ez persze, hogy lehetne, ez nehéz definiálni, ez nehéz meghatározni, de én igyekeztem olyan zenéket írni, és remélem, hogy olyan zenéket írtam, amin mögött tényleg én állok, és nem pedig különféle elvárások, és igények, és ehhez hasonló külső tényezők.
1: Nos, hát hallottunk már kis kamarazene művet, opera részletet, tehát a vokális műfajból is hallottunk, de hát nagy zenekarra is szívesen ír.
2: Hogyne.
1: A régebbi műfajokban is természetesen, mint szimfónia.
2: Igen, ez egy provokáció is volt, és nem mindenkinek tetszik, mert sokan azt mondják, hogy a szimfónia az egy elavult zsáner, és hát már manapság ilyesmit nem lehet írni. Engem nem nagyon befolyásol ez a vélemény, mert meg is írtam már, majd második szimfóniát is megírtam azóta. Hát minek nevezzen az ember egy hosszabb zenekari darabot, aminek több része van, és aminek nincsen valójában semmiféle programja olyan értelemben, hogy egy történetet vázol, vagy pedig bizonyos technikai dolgokat igyekszik megvalósítani, hanem egyszerűen csak egy hosszabb zenemű több részben zenekarra. És hát mondjuk egy igényesebb. Hát én ezt szerintem szimfóniának kell nevezni.
1: Persze, és teljesen mindegy, hogy minek nevezi, hogyha más a címe, akkor is a mű az az.
2: Lehet, igen.
1: Most a két szimfóniából melyikre gondolt, melyikből hallgassunk?
2: Hát az elsőből, mert a másodikból nincs olyan felvétel, amit leszabadodni. Ez az első szimfónia, ez megjelent CD-ben is, a Pécsi Rádiózenekarnak egy sorozatában, úgyhogy ezt halljuk, harmadik tétel. 1996-ból származik a mű. Azt hiszem ez a legutolsó, legkésőbbi darab azok közül, amit hallunk most ebben a műsorban.
1: Első szimfónia, halcím.
2: Nem, a régi világból.
1: És ennek van valami szándékossága, valamit ki akart ezzel fejezni?
2: Hát, az, hogy ez egy rendkívül konzervatív mű, ugye?
1: A művet pedig Pinka Steinberg vezényli.
2: És a Pécsi Rádiózenekar.

0: Erőd Iván első szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, az ORF szimfonikus zenekarát Pinka Steinberg vezényelte. Mai műsorunkban a 90 éve született Erőd Iván zeneszerző zongoraművész zenepedagógus emlékét idéztük Ménes Aranka beszélgetésének részleteivel. A műsor 2011-ben készült a művész 75. születésnapja tiszteletére. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, akit több bizottságban is meghallgattak. Posfai Gábor belügyminiszterjelölt azt ígérte, hogy kivizsgálják a Pegazus ügyet és a politikailag motivált lehallgatásokat, ezek eredményeit nyilvánosságra is hozzák. Helyreállítanák a szakszolgálatokba vetett bizalmat és annak pártpolitikától független működését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt elmondta, hogy felülvizsgálják a Paks 2 szerződés

0: és egyelőre nem cél leválni az orosz olajról. Csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és az árstoppokhoz egyelőre nem nyúlnának. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt a határon túliak helyzetében teljes újragondolást és autonómiát ígért, visszamenőleg is átvizsgálnák a határon túliaknak adott támogatásokat. Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a közeljövőben találkozik egymással, a vezetők a kárpátaljaiak helyzetéről is egyeztetnek majd, mondta Tar Zoltán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterjelölt arról beszélt, hogy egy független betegjogi rendszert alakítanának ki. 2035-ig elérnék, hogy a születéskor várható élettartam 80 évre emelkedjen. Regionális gyermekpszichiátriai centrumokat, országos iskolapszichológusi hálózatot is kialakítanának. A meghallgatások holnap reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, aki bemutatja a tárca vezetőket. A szlovák elnök hisz a baráti szlovák-magyar kapcsolatok folytatásában azután is, hogy Magyar Péter lett a kormányfő. Péter Pellegrini annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy a Benes dekrétumokkal kapcsolatos kérdésekre is sikerül megoldást találni. Orbán Anita külügyminiszter jelölt parlamenti meghallgatásán ma azt mondta, hogy Magyar Péter első júniusi uniós csúcs találkozóján egyeztetne Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Benes dekrétumok körüli szlovák lépésekről. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíjat, a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért. A Magyar Zeneházában tartott ünnepségen a fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán is elismerésben részesült 4 különböző kategóriában. Az elismerés célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása volt egyebek mellett. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotó kiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző összesen több mint 6000 fotóval nevezett, a MOSZ nagydíját és a közönségdíjat Németh Diana Nimród című sorozata nyerte el. És végül a várható időjárásról. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, a szél viharossá is fokozódhat. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő, de a Dunántúl nyugati részén 15 fok alatt maradnak a maximumok. Kedves hallgatóink, mai utolsó híradásunkkal 23 óra 55 perckor várjuk Önöket itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
3: Itt sem lehet nyugalmunk.
2: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Mai koncertösszeállításunk szerkesztői Várgedő Anna és Ottmár Dávid nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Elsőként a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét idézzük, amelyet a Zeneakadémia nagytermében rögzítettünk 1999. november 12-én. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Szergej Rachmaninov Opus 1-es Fis-moll zongora versenyét játssza, Michel D'Alberto szólójával és Kovács László vezényletével.

Szergej Rachmaninov, Opus 1-es Fiszmol zongora versenyét hallottuk. A szólista Michel D'Alberto volt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Kovács László vezényelte. A zenekar előadásában most Antonin Dvorák szláv táncok sorozataiból hallunk részletet. Az első három tánc az Opus 46-os sorozat része, az első C-dur, a második E-moll és a harmadik Az-dur szláv táncot halljuk. Majd az Opus 72-es sorozat második E-moll és hetedik C-dur darabja szólal meg. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Kovács László vezényli.

0: szimfonikus zenekarát Kovács László vezényelte. Az együttes koncertjét a Zeneakadémia nagytermében rögzítettük 1999. november 12-én. A felvétel hangmérnöke László Zoltán, zenei rendezője Durkó Katalin volt.
1: Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Wolfgang Zavalis karmester zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Óriási repertoárt vezényelt fejből, köztük teljes Wagner operákat. Egy müncheni próbán egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért nem használ partitúrát. A válasz az volt, hogy ha már itt van bennem, miért tenném ki az állványra.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában Ávéd János, David Six, Tilo Weber, The Transcendent Triptych című lemezét mutatjuk be. A tenor szaxofon, zongora, csembaló, vibrafon, dob, ütőhangszerekből álló trió avantgárd módon ötvözi a klasszikus és népzenei hatásokat különleges hangszínekkel és improvizációval. Ávéd, Six, Weber új albuma kedden 23 órakor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Most idézzünk egy Haydn művet a Mozaik vonos négyes koncertjéről, amelyet a 12. Haydn Fesztivál keretében a Fertődi Eszterházi kastélyban adott az együttes 2009. szeptember 1-én. Joseph Haydn opusz 20-as, 3. G-moll vonos négyesét halljuk a Mozaik vonos négyes előadásában, amelynek tagjai Erich Hubart és Andrea Bischoff hegedű, Anita Mitterer méhegedű és Christoph Coyne gordonka művész.

0: Joseph Haydn Opus 20-as, 3. G-moll vonos négyesét hallottuk a Mozaik Kvartett előadásában, amelynek tagjai Erich Höbart és Andrá Bischoff hegedű, Anita Mitterer mélyhegedű és Christoph Coin gordonka művész. A vonos négyes koncertjét, amelynek részletét hallottuk, a 12. Haydn Fesztiválon a Fertődi Eszterházi kastélyban rögzítettük 2009. szeptember 1-én. A felvétel hangmérnöke Járic István, zenei rendezője Illényi Péter volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Most pedig következzék a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye, amelyet a Frankfurti Rádió közvetítő termében rögzítettek 2026. február 27-én. A hangversenyt Bach II. H-moll zenekari szvitje nyitja, az 1067-es jegyzékszámú mű szólistája Sebastian Witiber fuvola művész, a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Philipp Herevége vezényli.

Bach 1067-es jegyzékszámú második H-moll zenekari szvittjét hallottuk a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának előadásában. A fuvola szólót Sebastian Witteber játszotta, Philipp Herevége vezényelt. Most következzék Bach 199. kantátája, ennek szólistája Dorothy Milz szoprán énekesnő, a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Philipp Herevége vezényli.

Bach 199. kantátáját hallottuk, a szólót Dorothy Miltz énekelte, a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Philipp Herevége vezényelte. A zenekar előadásában most Schubert 8. befejezetlen szimfóniáját halljuk.

0: Schubert 8. befejezetlen szimfóniáját hallottuk a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának előadásában, Philipp Herevége vezényletével. Az együttes koncertjét a frankfurti székhelyű Hesseni Rádió és Televízió közvetítő termében rögzítették 2026. február 27-én. Kedves hallgatóink, mai koncertösszeállításunk szerkesztői Vergedő Anna és Ottmár Dávid nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Ezen az estén folytatjuk annak a két új lemezkiadványnak a bemutatását, melyeknek részleteivel múlt hétfői adásunkban megismerkedhettek. Áron Celkovic gordonkázik, Christian Wright Ivanova zongorázik, valamint Christoph König vezényletével a luxemburgi európai szólisták játszanak. Öt szerzőműve hangzik el előadásukban. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket. A mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Első alkotónk az idén nyáron 60. életévét betöltő luxemburgi trombitás és zeneszerző Gust Waltzing. Nevéhez számos jazz együttes, Largo, luxemburgi nemzeti jazzzenekar megszületése kapcsolható, illetve számos film és televíziós műsor zeneszerzője. Műveiből a jazz, a rock és a klasszikus zene fúziója köszön ki. Így van ez 2019-ben írt darabja esetén is, melynek címe A hercegnők nem öregszenek meg. Ez azonban nem rejt semmiféle konkrét programot, inkább csak hangulatot fejez ki, a mese nosztalgia időtlenség érzetét kívánja sugalni. Gust Waltzing, A hercegnők nem öregszenek meg. A luxemburgi európai szólisták játszanak, a karmester Christoph König.

A hercegnők nem öregszenek meg. Gust Waltzing 2019-ben írt művét a luxemburgi európai szólisták játszották új lemezükről. A karmester Christoph König volt. S most akkor következzék egy részlet a gordonkás Aaron Celkovic és a zongorista Kristina Wright Ivanova Amerikai matricák című 2023. novemberében Bostonban rögzített albumáról. Szerzője az Egyesült Államokban az elsők között elismert fekete zeneszerző és előadó művész, az 1913-as születésű Margaret Alison Bones. Ő volt az első afroamerikai nő, aki a teljesen fehér és teljesen férfiakból álló chicagói szimfonikus zenekarral fellépett, akinek zenéjét európai rádióállomások sugározták, és akinek műveit Afrikában is bemutatták. Képzett muzsikus volt, hiszen édesanyja is legendás zenetanár volt. Az ő vezetésével sajátította el mindazt a tudást, melynek nyomán egyedi hangvételű, tüzes és népszerű hangvételű kortárs darabjait megírta. Egy ilyen következik, melynek címe Felkavart víz.

Felkavart víz címmel Margaret Bonds 1964-ben írt művét hallották. Áron Celkovic és Kristina Wright Ivanova játszott. És most térjünk vissza a luxemburgi európai szólisták új albumához, melyről az 1964-ben született luxemburgi zeneszerző Luc Krétyen Felüdülés című 2016-ban írt műve szólal meg. A karmester Christoph König.

Fellendülés címmel a luxemburgi alkotó Luc Gretchen 2016-ban írt művét hallották. És most újra az Amerikai Matricák című kiadványt vesszük elő, melyen Aaron Celkovic gordonkázik, Christian Wright Ivanova zongorázik. A hangfelvételek 2023. novemberében készültek, és 2024 végén jelentek meg. A lemez címadó számát, Stephen Paulus művét hallják, melynek címe tehát Amerikai Matricák. Keletkezési évszáma 1988. Hat rövid karaktertételről van szó, melyek címei a haldokló cowboy, a hó vissza Buck, széles víz, édes Betty Pike-ból, magányos lány, megérkezik majd a hegyről.

Amerikai matricák címmel az 1949-től 2014-ig élt Stephen Paulus 1988-ban írt művét hallották. A hat karakter tétel címe a következő volt: a haldokló cowboy, ha-hó, vissza Buck, széles víz, édes Betty Pike-ból, magányos lány, és megérkezik majd a hegyről. Áron Celkovics gordonkázott, Christian Wright Ivanova zongorázott. Az Ársznova utolsó felvételén ismét a luxemburgi európai szólisták játszanak Christoph König vezényletével. Előadásukban Ernie Hems 2019-ben írt első koncertóját hallják. A szólista, aki piccolo trombitán játszik, maga a zeneszerző. A 7 perces tétel pontos címe: első koncertino piccolo trombitára, jazz quintetre és kamarazenekarra.

0: A zeneszerző Ernie Hems piccolo trombita szólójával hallották 2019-ben írt első koncertinóját. A közreműködő luxemburgi európai szólistákat Christoph König vezényelte. Az Ars Nova, melyben ezúttal lemezújdonságok szóltak, ezzel véget ért. Holnap Giacinto Scelsi és Matthias Krüger egy-egy műve szól. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Wolfgang Zawalisz karmester zongora művész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Óriási repertoárt vezényelt fejből, köztük teljes Wagner operákat. Egy müncheni próbán egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért nem használ partitúrát. A válasz az volt, hogy ha már itt van bennem, miért tenném ki az állványra?
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portré műsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Jazz a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Első összeállításunkban Fekete Jenő és a banda játszik. Ígéretünkhöz híven folytatjuk tehát a múlt héten megkezdett koncertet. 2025. július 3-án Szombathelyen a Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában léptek fel, a Lamantin Jazz Fesztivál sorozatának keretén belül. Majd a műsor második felében Zsófi és a Csődület koncertjébe is belehallgathatunk. A formáció vezetője Fekete Jenő gitározik és énekel, Bacsa Gyula zongorán játszik, Tomor Barnabás a basszusgitáros, Móri Attila dobol. Az elhangzó témák Going Down, Ask Me No Questions, Kotta Dal, Big Legged Woman és a Mary Had a Little Lamb hangzik el a Fekete Jenő és banda előadásában.

Köszönöm szépen!

0: Köszönjük.
1: Yeah, come on.

Yellow basket. Send a letter to my baby.

Első szállításunkban Fekete Jenő és a banda játszott, Fekete Jenő gitározott és énekelt, Bacsa Gyula volt a zongorista, Tomor Barnabás a basszusgitáros, Móri Attila dobolt. Az elhangzott téma címek Going Down, Ask Me No Questions, Kotta dal, Big Legged Woman és Mary Had a Little Lamb. A folytatásban Zsófi és a csődület 2025. július 4-én a Szombathelyi Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában adott koncertjéről szól részlet. Fodor Zsófi zongorázik, Fülöp László gitározik, Dr. Peller György szaxofonon játszik, Pávai Barna basszus gitározik és énekel, Adorján Gábor a doboknál. Az elhangzó téma címek Sweet Home Chicago, Hoochie Coochie Man, If You Love Me Like You Say és Got My Mojo Working fér bele a mai összeállításba.

Köszönjük szépen! Következő dalocska az a Hucsi Kucsi Men, amit megjátszunk most nektek.

Ajjajjaj, köszönjük szépen! Thank you.

Köszönjük szépen!

0: Nagyon szépen köszönjük, nagyon kedvesek vagytok. További kellemes estét. Mi voltunk a Zsófi és a Csődület.
1: Zsófi és a Csődület 2025. július 4-én Szombathelyen a Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában adott koncertjéről szólt a részlet. Fodor Zsófi zongorázott, Fülöp László gitáron játszott, dr. Peller György volt a szaxofonos, Pávai Barna basszusgitározott és énekelt, Adorján Gábor pedig dobolt. Sweet Home Chicago, Hoochie Coochie Man, If You Love Me Like You Say és Got My Mojo Working fért bele a mai összeállításba. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Tóth Benedek, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai jazz koncertek, jövő héten is a Lamantin Jazz Fesztivál 2025-ös koncertjei sorából hallhatnak majd részleteket. Köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénártot hallották. A hírekig szóljon Thomas Dorsey témája Black Eye Blues címmel a Muddy Shoes-szal.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Illés Anna. Elkezdődött az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Ma a 16 miniszterből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások holnap reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4-kor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. A közeljövőben találkozik Magyar Péter miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, mondta parlamenti meghallgatásán Tar Zoltán. A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelöltje szerint a tervezett egyeztetésen a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése lesz az elsődleges napirendi pont. Orbán Anita külügyminiszterjelölt egyebek mellett arról beszélt, fegyvert és katonákat sem küldenének Ukrajnába. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is. A legfontosabb nemzeti ügynek a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vett át az elismerést a Magyar Zeneházában. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Szigorú feltételekhez kötné az építési engedélyek megadását több helyen. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere. A brüsszeli Zaventem légi kikötő a keddi járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg. És végül a várható időjárásról. Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés keleten várható. Többfelé lehet eső, zápor, zivatar. Délután 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Németi Attila kíván kellemezzen a hallgatást, Katona Márta és Papp Sándor nevében is. Telemann B-dur koncertóját hallgatjuk meg ma elsőként. Az ő diplomáciai képességeit bizonyítja a Frankfurti Tanácshoz intézett levele, amelyben udvariasan ultimátumot fogalmazott meg a fizetésével kapcsolatban. Frankfurtban maradt, és 100 guldenes fizetés emelést biztosítottak számára. Telemann éves jövedelme 1600 gulden tett ki, amivel Frankfurt egyik legjobban fizetett embere volt, aztán Hamburgba került. Az Il Gardellino együttest halljuk.

Telemann Bédur koncertóját az Il Gardellino együttes szólaltatta meg. A komponista egyébként egyszer találkozott Händellel, és a hegedű virtuóz Pizendelnek dedikálta hegedű versenyeinek gyűjteményét. Jan Nepomuk Hummel a zongor egyik félistene volt, Hámol Rondóját Stefan Lindgren játssza.

Hummelhámor rondóját játszotta Stefan Lindgren. Liszt Ferenc 1824-ben játszott először nyilvánosan, mindenki kíváncsi volt a kis csoda fiúra, meg az új Erár zongorára, és a műsor középpontja Hummelhámor zongora versenye volt. Most hallgassuk meg Mio 3 Dávid Zsoltárát.

egy ismeretlen szerző középkori szitjét, Boletterold és az Alfa együttes adta elő. Kodály az egyik legszebb művét, az Adagiót 1905-ben komponálta. A mű kicsit a késő romantika hangulatát is idézi lírai, melankolikus karaktere révén. Berkes Kálmán és Kocsis Zoltán játékát halljuk.

Kodály Zoltán adagioját Berkes Kálmán és Kocsis Zoltán adta elő. Hazánk nagy tanítója volt, aki az éneklés szeretetére intett bennünket, és nem biztos, hogy arról álmodott, amit ma tapasztalhatunk etéren. Robert de Vizé szvítje következik a Notturnóban. Simone Valle Rotonda játszik, te Orbán.

Simone Valle Rotonda játszotta a Robert de Vizé Tehorba darabját. Most Schubert 5. szimfóniáját hallgatjuk meg. A művet úgy írta meg, hogy műkedvelő zenészek is el tudják játszani. Ezt a szimfóniát 1816-ban mutatták be. Most profik játszanak a kölni rádiózenekarra.

Schubert 5. szimfóniáját játszotta a kölni rádiózenekar vezényelt Christian Macellaro. A korábbi szimfóniák technikai megoldásai Haydnt, a kifejezési formái Beethovent követték, ezután pedig Mozart útját követte a 19 éves Schubert. Most Fritz Kreisler zenét halljuk.

Recitatívo e scherzo capriccioso. Fritz Kreisler kompozícióját Flanny Clamagiron játszotta. Dvorzsák Gémol triójával folytatjuk a zenélést. Dvorzsák 4 zongora triót komponált, amelyek mindegyike híresebb az elődjénél, és a leghíresebb az a Dumki trió lett.

Dvořák Gémol trióját Eszter Hoppe, Krisztián Poltiéra és Hiroko Sakagami adta elő. Ez a szerző második zongora triója sokkal kevesebbszer hallható, mint a Dumki trió, pedig hát finom megoldásokat alkalmazott a szerző. Szép, meleg színeket, melankóliát, élénk táncot, mindent megtalálunk benne. 2 óra van.

A német ifjúsági zenekar hangversenye következik, amelyen Patrick Lange vezényelt. Elsőként az 1960-ban született Detlev Glanert a második hegedű versenye hangzott el Midori szólójával. Teljes nevű Midori Gotó, egy japán származású amerikai hegedű művésznő, aki csoda gyerekként vált világhírűvé. 71-ben Oszakában született, már gyermekként rendkívüli zenei tehetséget mutatott. Édesanyja irányításával kezdett hegedülni, aki maga is hegedű tanár, aztán New Yorkba költöztek, és Midori Yehudi Menuhin egyik tanítványánál tanult tovább, Leonard Bernstein vezényletével debütált, és rögtön a figyelem középpontjába került.